0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 10. rész. Testvéreim, szívem szerint, szívemből kívánom és könyörgök Izrael üdvösségéért. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van Isten iránti buzgóság bennük, de nem ismerik az utat, ami hozzá vezet. Mert nem ismerik Isten igazságát, nem értették meg, hogy milyen módon igazítja meg az embert Isten, hanem magukénak igyekeztek érvényt szerezni a saját igazságuknak. És Isten igazságának így nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, végső célja a Krisztus. Minden hívő megigazulására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt tanítja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondod a szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azért, hogy a Krisztust lehozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztust a halottak közül fölhozza. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedbe van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, tehát megvallod őt, és a szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, megtartatsz, meggyógyulsz és megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, vagyis szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre, a szabadulásra, a gyógyulásra. Mert ezt mondja az írás, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik, üdvözül, megszabadul, meggyógyul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallja, hallanak? Hogyan hallanának prédikáló nélkül? És hogyan prédikálnának, ha nem küldetnek el? Ahogy megvan írva, mély szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jót hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De megkérdezem, talán nem hallottátok, sőt inkább az egész földre kihatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. És megkérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, én titeket egy olyan nép által ingerellek föl, és teszlek féltékenyé, amely nem nép. Egy értetlen, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Majd Izaiás nyíltan így mondja, megtaláltok azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azok számára, akik nem is kérdezősködtek felőlem. Izraelről pedig ezt mondja, egész nap kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó nép felé.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odarakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abból benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a római beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abból benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a Róma beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

0: hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a Róma beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves és Istennek tetsző áldozatul szánjuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, hogy lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelte, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. Hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőíték mentek elő. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem többé nem volna kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből lenne, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, amit ő keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogy meg is van írva, az Isten a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, és füleket, hogy ne halljanak, mind a mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görnyezd meg. Azért mondom, avagy azért botlottak-e meg ők, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők féltékenyek legyenek, hogy fölingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, az ő veszteségük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz, amikor majd teljességre jutnak. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben én az pogányok apostola vagyok, és a szolgálatomat dicsőítem, hát ha ezzel féltékenyé tehetném az én testvéreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene az ő befogadtatásuk, mint életet a halálból. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az. Ha a gyökér szent, akkor az ágok is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre belettél oltva azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágok, hogy én oltassam be. Úgy van, azok a hitetlenség miatt kitörettettek, te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál föl tehát, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, és nem kimérte őket, majd neked sem fog kedvezni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik elesnek. Irántad pedig, az ő kegyességét, jóságát, ha megmaradsz a kegyelemben, az ő jóságában, különben téged is kivágnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ők is beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjátok, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Ameddig a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségre. És így az egész Izrael üdvözül, ahogy megvan írva. Eljön a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz nekik az én szövetségem, ahogy eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása, és visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szembe, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, ugyanúgy ők is most engedetlenek lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mennyire kifürkészhetetlenek, kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte föl az ő értelmét, vagy kicsoda lett volna neki tanácsadója? Ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse? Mert tőle, általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abban az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ez egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hanem azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akárcsak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, menj fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes, ez például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt, hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont? A
2: harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
1: igen,
2: mert annyira
1: tényleg
2: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban, vagy egyéb, akkor ez meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy díj, vagy az Oscar díj.
2: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta,
1: hát,
2: hogy a fizika területén, uh-huh, a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a Jóistent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok
2: Istent?
1: Uh-huh.
2: Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. Amikor halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdeztetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
2: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odalakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abban benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a római beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves és Istennek tetsző áldozatul szánjuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelt, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőíték mentek elől. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
4: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
3: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 12. rész. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok és megítélhessétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzon mindenki az Istentől neki adott hitmértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak van ugyanaz a rendeltetése. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak a tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint, a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adokozó a szelítségben, az elöljáró szorgalommal, buzgósággal, a könyörülő pedig örömmel, vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. A buzgóságban ne lankadjatok. Szellemben legyetek buzgók, és szolgáljatok az Úrnak. A reménységben örvendezők, a nyomorúságba kitartók, az imádkozásba pedig álhatatosak legyetek. A szentek szükségeire legyetek adakozók, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, akik kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek, és ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, és ne legyetek bölcsek magatokban, ne legyetek önteltek. Senkinek a gonoszért ne fizessetek gonosszal. Legyen gondotok a tisztességre minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel éljetek békességben. Magatokért ne álljatok bosszút. Szeretteim, adjatok helyet Isten haragjának. Ahogy megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik, adj inni. Mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én, ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja,

0: Neked. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odarakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abban benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a római beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves és Istennek tetsző áldozatul szánjuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, hogy lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelte, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből,

0: ből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. Hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőíték mentek elől. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 13. fejezet. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglevő hatalmasságok, felsőbbségeket pedig Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbsége, az Isten rendelése ellen szegül, és az ellen támad, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomasságtól, a hatalomtól? Akkor tedd a jót, cselekedd azt, és dicsérni fog téged. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki gonoszt cselekszik. De nem csak a büntetés miatt tedd, hanem a lelki ismeretért is muszáj engedelmeskednünk. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztjükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik ember szereti, az a törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és hamis tanú bizonyságot ne szólj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, a nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 14. fejezet. A hitben erőtleneket fogadjátok be, anélkül, hogy a vélekedéseit ítélgetnétek. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldségféléket eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károztassa és ne ítélje el azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Mindenki a saját urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Az egyik napot az egyik ember különnek tartja a másiknál, a másik pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki vigyáz a napukra, az Úrért vigyázzon, aki eszik, az Úrért egyen, mert hálát ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott föl és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind halottakon és mind az élőkön is uralkodjon. Te pedig miért károsztatod, miért ítéled el a testvéredet? Miért nézed le, miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hiszen megvan írva, élek én, azt mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek. Azért egymást többé ne károsztassuk és ne ítélgessük, hanem inkább legyünk azon, hogy a testvéreknek ne okozunk megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi se tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretettel. Ételeddel ne veszítsd el őt, ne okozd a vesztét annak, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És aki ebbe szolgál a Krisztusnak, az Isten előtt kedves, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat. Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik, megbotránkozik. Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, károsztatva ma, mert nem hittelevett. Ami pedig nem hitből van, az bűn.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 15. fejezet. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudni illik, a fele barátjának kedveskedjen, kedvezzen, hogy annak javára legyen és az épülésére. Hiszen Krisztus se önmagának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak a mi tanúságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéreteket.

0: A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogy megvan írva, magasztallak azért téged a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek. És ismét, ahogy megvan írva, örüljetek ti pogányok az ő népével együtt. Ismét megvan írva, dicsérjétek az Urat mind ti pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Izajás is így írja, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és föl kell, hogy uralkodjék a népeken, a pogányokon, mert benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És meg vagyok győződve, testvéreim, arról, meg vagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani, inteni. Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között. Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezzem, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt legyen. Van tehát, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt. Mert nem merek szólni olyasmiről, amit nem Krisztus cselekedett általam, a pogányok engedelmességére, akár szóval vagy tettel, jelek és csodák ereje által, a Szent Szellem ereje által, annyira, hogy Jeruzsálemtől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Azt tartom tehát tisztességes, becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert, hogy ne mások által lerakott alapra építsek, hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel hogy nincs már munkaterület számomra ezen a vidéken, és mert már sok esztendeje vágyom utánatok, elmegyek hozzátok. Amikor majd Hispániába utazom, remélem azért, hogy átutazóban meglátlak titeket, és majd ti fogtok útnak indítani, miután egy kissé felüdültem nálatok, mert most Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, tetszett nekik, hogy a jeruzsálemi szentek szegényeinek valamit adakozzanak. Jónak látták és tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok az ő szellemi javaikból részesedtek, akkor tartoznak nekik viszont szolgálni a földi javaikkal. Ha tehát majd ezt elvégeztem, és szolgálatuk gyümölcsére a pecsétet ráütöttem, titeket útba ejtve elmegyek Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának teljességével érkezem. Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozzatok Istenhez én értem, hogy megszabaduljak mindazoktól, akik hitetlenek, akik engedetlenek Júdeában, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szentek előtt, hogy örömmel eljussak hozzátok Isten akaratából, és nálatok megpihenjek, veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: Okay. Yesterday we have seen the reality of our lives in that bowl full of dirty water.
3: Az életeinknek a valós helyzetét abban az átlátszó edényben, amiben Franz elkészítette ezt az emlékezetes zagyvalékot.
2: And then we have seen this lovely bowl of water.
3: Aztán láttuk azt a szép kristálytiszta vizet, ami a pohárban volt, a nagy zagyvalék közepette.
2: That was life of Jesus in us.
3: Ami Krisztus bennünk lévő életét jelképezte.
2: So somewhere there has to be a transformation.
3: Valahol ebben az egész dologban egy átalakulásnak kell bekövetkeznie.
2: And there has to be a space when a lot of these changes, transformation can happen.
3: És kell, hogy legyen egy hely, ahol ez az átalakulás megtörténik.
2: We have already been talking that for all these things we need the guidance of the Holy Spirit.
3: Már beszéltünk arról, hogy mindezekhez a Szent Szellem vezetésére van szükség.
2: Yesterday morning the Lord has showed me something which I want to share with you now.
3: Tegnap reggel mutatott nekem valamit a Szent Szellem, amit most szeretnék megosztani veletek.
2: Blast center is a good place.
3: A Blast központja, a Blast Hill az egy nagyon jó hely.
2: And the Lord often gives me dreams there, which means something.
3: És az Úr gyakran ad nekem ott olyan álmokat, amik sokat jelentenek.
2: And in this dream I was praying for a person who was sobbing out her heart.
3: Láttam, imádkoztam egy személyért, hogy mutassa meg az Úr nekünk a szívét.
2: She was on her way to church, but she stopped because she was so broken. She just broke down on the step and started crying.
3: Útban volt a gyülekezetbe ez a hölgy, és útközben megállt és sírva fakadt.
2: I was behind her, so I put my hand on her back and started praying.
3: Mentem, és a hátára tettem a kezét, és elkezdtem imádkozni érte.
2: And I woke up.
3: És ahogyan felébredtem.
2: And in that moment of waking up, I could hear the words.
3: És amint felébredtem, abban a pillanatban a következő szavakat hallottam.
2: Space for grace.
3: A kegyelemnek a helye.
2: Lord, what does it mean? What does it mean, space for grace?
3: Mit jelent ez, hogy a kegyelemnek a helye, hely a kegyelem számára?
2: Where is it in the Bible?
3: Hol van ez a Bibliában?
2: Because we always try to find confirmation for whatever we feel the Lord is saying to us in the Bible.
3: Mert mindig, amikor úgy érezzük, hogy valamit mond az Úr nekünk, próbáljuk a megerősítését megtalálni a Szentírásban.
2: And immediately the Lord said, look.
3: És rögtön azt mondta nekem az Úr, nézd meg a János 7. fejezetét.
2: At the woman caught in adultery.
3: Annak az asszonynak a történetét, akit házasságtörésen kaptak.
2: And it starts in verse 3.
3: A harmadik versben kezdődik ez a történet.
2: Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
4: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die nach Ehebruch ergriffen worden war.
2: And when they had set her in the midst, they said to him.
4: Und stellten sie in ihre Mitte.
3: Tehát oda vitték Jézushoz ezt az asszonyt.
2: Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act.
3: És azt mondták neki, hogy ezt az asszonyt rajta kapták házasságtörésen.
2: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned.
3: És Mózes a törvényben azt mondta nekünk, hogy akit így házasságtörésen kapott, azt meg kell
2: say?
3: Kövezni.
2: És they said, testing him, that they might have something on which to accuse him.
3: És mindezt azért kérdezték tőle, hogy legyen mivel vádolniuk.
2: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger a thought he did not hear.
3: Jézus pedig legugolt és a földre írt az ujjával, úgy tett, mintha
2: nem is hallaná őket. Continued asking him,
3: és amikor tovább is kérdezték őt,
2: he raised himself up and said to them,
3: felegyenesedett és azt mondta nekik,
2: he who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
3: Ki az, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ.
2: And again he stooped down and wrote on the ground.
3: Aztán újra legugolt és tovább írt a földre.
2: Then those who heard it, being convicted in their by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last.
3: Aztán egyesével mindannyian elmentek onnan, a legidősebbekkel kezdve a legfiatalabbakig.
2: And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
3: És Jézus egyedül maradt ott az asszonnyal, aki a középen állt.
2: Then Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her.
3: Amikor Jézus felemelte őt, és látta az asszony, hogy már senki sem csak
2: Jézus. Woman, those accusers of yours? Has no one condemned you?
3: Azt mondta neki, hogy asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztat
2: téged? She said, no one, Lord. And the Lord said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more.
3: Jézus pedig azt mondta, én sem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vétkezzél.
2: Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world.
3: Aztán Jézus
2: he
3: azt mondta
2: who follows
3: nekik,
2: me shall not walk in darkness, but have the light of life.
3: Aki hisz én bennem, világosságban jár, és ővé lett az életnek a világossága.
2: We don't need to stay in that dirty water.
3: Nincs szükségünk arra, hogy ebben a szennyes zagyvalék állapotában
2: megmaradjunk.
3: Hanem szükségünk van arra, hogy a kegyelemnek a helyét megtaláljuk.
2: And the Lord showed me that somehow each one of us have that space for grace around us.
3: Az Úr megmutatta nekem, hogy mindannyiunk életében, mindannyiunk körül megvan az a terület, ami a kegyelemnek a helye az életünkben.
2: And no other person has the right to enter into it.
3: És mindannyiunknak tisztában kell lennünk avval, hogy hogyan tudunk bejutni erre a helyre.
2: Unless the person itself surrender that right.
3: Ez csak akkor nem működik, hogyha az a személy úgy dönt, hogy
2: now, this, for example, happens in the war, because you have to go under a general, you have to follow the commander.
3: Háborúban is, általában ugye az a helyzet, hogy követni kell a parancsnoknak az utasításait.
2: Because the safety of others depends on it.
3: Mert a saját személyes biztonságunk attól függ.
2: So you kind of willingly surrender your space of grace to the person in the front.
3: A saját, a személynek a felelőssége az, hogy hajlandó legyen a kegyelem helyére bemenni.
2: But the soldiers get wounded.
3: De a katonák megsérülhetnek.
2: And we need that space for grace and be treated as individuals.
3: És minket is mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy egyéni módon
2: and
3: kezeljük a sérüléseinket.
2: And you could see how much space for grace Jesus gave in this little parable.
3: Látjátok, hogy ebben a kis példázatban Jézusnál is milyen nagy helye volt a kegyelemnek az asszony életében.
2: He gave space for grace to those who judged the woman and brought her to be sentenced.
3: Kegyelem helyét adta azoknak is, akik hozzávitték ezt az asszonyt.
2: You see, they knew the law, they knew all the things they shouldn't be doing.
3: Ők tudták a törvényt, tudták mindazt, hogy mit nem szabad tenniük.
2: That's why they were so cross.
3: És ezért voltak olyan kegyetlenek.
2: They wanted justice to be done.
3: Csak igazságosságot akartak
2: but
3: szolgáltatni.
2: She needed grace.
3: De ennek az asszonynak kegyelemre
2: and
3: volt
2: they
3: szüksége.
2: Were no right to judge her because each one of them had something in their lives.
3: De nem volt ezeknek az embereknek joguk arra, hogy elítéljék őt, mert mindannyiuknak az életében volt valami bűn, valami olyan dolog.
2: And so Jesus gave them that space of for grace to realize it and go away.
3: És Jézus lehetőséget adott ezeknek a vádolóknak, hogy megtalálják a kegyelem helyét és elmenjenek onnan.
2: Not to sow a judgment on themselves.
3: Hogy ne ne vessenek.
2: You know, yesterday we were talking about the law of sowing and
3: saját életükre. Emlékeztek, hogy tegnap beszéltünk az aratás vetés és az aratás törvényszerűségéről.
2: So he gave them that space that they didn't do the same.
3: Így ebben az esetben Jézus kegyelemnek a helyét adta nekik, hogy ne vessenek.
2: And I am going to talk a little bit about the practicalities of how we counsel.
3: Most szeretnék gyakorlati dolgokat mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük a lelkigondozás szolgálatát.
2: You know, we do it in our own way.
3: Mindannyian a saját magunk módja szerint
2: tesszük. And it really starts a long time before a person comes to us.
3: És ez általában jóval korábban kezdődik, mint ahogy egy személy hozzánk jönne a problémájával.
2: Because we start praying for the person, asking the Lord, is it the right time?
3: Mert el kell kezdenünk imádkozni azért a személyért, és elkérni az Úrtól az annak megfelelő időpontot.
2: We advise the person to prepare themselves.
3: Imádkozunk a személyért, vagy a személyért, hogy készítse fel magát erre.
2: Sometimes fast. And ask the Lord to show them what they need to
3: be healed of,
2: or what they need to be freed from
3: hogy miből kell meggyógyulniuk, vagy miből kell megszabadulniuk.
2: We are praying ourselves a lot, asking the Lord to show us things,
3: hogy az Úr mutasson nekünk dolgokat.
2: So when the person comes, we ready.
3: Hogy amikor egy személy hozzánk jön segítségért, készen legyünk, felkészültek.
2: And often the Lord show gives us verses or give us dreams or
3: something. Az Úr gyakran ad nekünk bibliaverseket, vagy álmokat, vagy valamit.
2: We have some material to talk to person about.
3: És így mi már van egy anyag a birtokunkban, amiről beszélgethetünk az adott személlyel, mikor hozzánk jön.
2: And when people eventually come,
3: és amikor megkeresnek bennünket,
2: we make them as part of the family.
3: Akkor úgy kezeljük őket, mint a családunk tagjai lennének.
2: They stay with us.
3: Velünk maradnak, nálunk
2: laknak. They eat with us.
3: Velünk együtt esznek.
2: And we do everything in that atmosphere of the love of the Father.
3: És az Atya szeretetének a légkörében teszünk együtt.
2: We talk a lot while we eat.
3: Sokat beszélgetünk, miközben eszünk.
2: Because a lot of the things come out as you talk over the table over your food.
3: Mert sok dolog felszínre kerül, amikor az asztal körül ülve beszélgetünk egymással.
2: And one of the things I just want to stress very much indeed.
3: Az egyik dolog, amit nagyon szeretnék nyomatékosítani.
2: And it's one of the first thing we say to the person.
3: Az egyik első dolog, amit elmondunk a személy, az embereknek.
2: Whatever we are going to talk about here, nobody else is going to hear.
3: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvalóvá lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom.
2: People need to know that they are safe.
3: Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
2: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
3: Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és a közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk vele.
2: God deals with us as individuals.
3: Isten személyesen kezel minket, és ő azt akarja, hogy mi is megtartsuk magunknak ezeket az információkat.
2: More counseling or go to somebody who is specialized in certain things, we always ask their permission before we ask their pastor or recommend to the pastor for the ministry.
3: Amikor szükséges bevonnunk a lelkigondozásba valaki mást, például az illető pásztorát, ahhoz mindig először az illetőnek a beleegyezését kérjük ki.
2: And then we start with prayers.
3: Aztán pedig imával kezdjük.
2: We say to people that we are not going to be shocked whatever they tell us. That's another thing they need to know.
3: Hogy nem kell attól félniük, hogy nagy megrázkódtatást jelent nekünk az, amit ők elmondanak.
2: You know, sometimes people hold something 20 years inside of them.
3: Tudjátok, időnként az emberek már 20 éve ott rejtegetnek magukban valamit.
2: Some secret that is in the family, maybe.
3: Valami olyan titkot, ami talán ott van,
2: and,
3: vagy ott volt a családjukban.
2: They feel so ashamed when they finally get it out.
3: És annyira szégyellik magukat, amikor végül is kimondják, ezt bevallják.
2: We need to help them to get rid of it, not to feel even more.
3: És segítségükre kell lennünk abban, hogy meg tudjanak ezektől a dolgoktól szabadulni, és ne rejtsék magukba többet.
2: And you know, you hear so many things.
3: Tudjátok, annyi dolgot hallotok.
2: But we all sinned. You have to remember that.
3: De emlékezzetek arra, hogy mindannyian
2: követünk el bűnöket.
3: És nincs emiatt jogunk arra, hogy bárkit is megítéljünk.
2: We have to give people that space for grace.
3: Nekünk is meg kell adnunk az embereknek a kegyelemnek a helyét.
2: Their willingness, the Lord is going to change them, not us.
3: És arról is biztosítanunk kell őket, hogy az Úr az, aki megszabadítja őket, és nem
2: We provide the tools, we provide the knowledge,
3: Mi adjuk nekik az ismeretet, mi adjuk a szerszámokat, az eszközöket ehhez.
2: But it's the Lord who does the change.
3: És a rendelkezésükre bocsátjuk
2: and
3: a tapasztalatainkat,
2: again and again
3: de az Úr végzi el a változást bennük.
2: And also it's so important to make people aware that they have a value, that we love them.
3: Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az embereknek azt, hogy értékesnek tartjuk őket, és szeretjük őket. Még akkor is, hogyha valami olyan dolgot osztanak meg veletek, amit nem szerettek.
2: I think as a mother I have an advantage there.
3: Úgy gondolom, hogy mivel én anya is vagyok,
2: boys who are grown up now,
3: ezért nekem ebben van némi gyakorlatom, három fiam van,
2: small,
3: akik már felnőttek,
2: and
3: de amikor
2: naughty,
3: kicsik voltak,
2: és I used to say to them, you know, what you did, I don't like at all.
3: Akkor azt szoktam nekik mondani, hogy tudjátok, amit tettetek, a cselekedeteket,
2: but I still love you.
3: Nem szeretem, de benneteket mégis szeretem.
2: They grew up with that.
3: És ők ebben a légkörben, ebben
2: and it's almost like this is an attitude we need to have with people who come to us, trusting us to help them.
3: És ugyanezt a hozzáállást kell azok felé, az emberek felé gyakorolnunk, akik bíznak bennünk és hozzánk jönnek segítségért.
2: Now, prayers. When we start,
3: amikor
2: we really emphasize the need that of prayer for protection. That is the first prayer to pray. The prayer for protection and guidance in which you clearly put God in charge.
3: Hogy az oltalomért való ima és a vezetésért való ima, amiben Isten tesszük az egész dolognak a vezetőjévé.
2: Cliff is going to say these prayers later on. I will just talk about them at the moment.
3: Cliff ki fogja fejteni később ezeket az imákat, én most csak felsorolom őket, és röviden beszélek.
2: The next prayer we pray is the prayer for the covering of us by the blood of Jesus.
3: A következő ima az a Jézus vére oltalmának a kérése.
2: In Exodus 12:13.
3: A 2 Mózes 12:13.
2: Where the Lord says, when I see the blood, I will hover over you.
3: Azt mondja, hogy amikor látom a vért.
2: And that word hover over you means protect like a mother bird over the nest, over the young,
3: so
2: the
3: danger will not come. Az azt jelképezi, amikor egy madár a szárnyaival védi a kicsinyeit.
2: This is what the meaning of the word pass over in Hebrew means.
3: Ez az, amit a húsvét szó a héberben jelent.
2: So we need to claim the protection for us.
3: Tehát igényelnünk kell az oltalmat, a védelmet.
2: For the person we are counseling and his family.
3: A védelmet a magunk számára.
2: For our families.
3: Annak a személynek a számára, akifelé szolgálunk. És az ő családja számára, és a környezetünkben élő emberek számára.
2: After that follows the prayer to bind the powers of darkness.
3: Ezután következő imában megkötözzük a sötétség erőit.
2: Cliff was already talking about the authority of our prayer.
3: Cliff már beszélt az imáinkban lévő hatalomról.
2: And through this prayer,
3: és ezáltal az imádság által,
2: we release the power.
3: Felszabadítjuk az erőt.
2: We forbid the powers of darkness to interfere with our ministry.
3: Megtiltjuk a sötétség erőinek, hogy interferáljanak a mi szolgálatunk erejével. Hogy megakadályozzák, meggátolják, megszakítsák
2: and
3: a szolgálatot.
2: And to put their ideas and imagination in us.
3: És hogy elhelyezzék az ő gondolataikat, elképzeléseiket bennünk.
2: Then we bring our mind into subjection to Christ according to 2 Corinthians 10:5.
3: A 2 Korintus 10:5 szerint az elménket Krisztus fennhatóság alá visszük.
2: So it's not our thoughts but Jesus's thoughts.
3: Hogy ne,
2: as we have the mind of Christ.
3: Hogy ne a mi gondolataink legyenek bennünk, hanem Krisztusnak engedelmeskedjenek a gondolataink.
2: Then we pray for gifts, wisdom, insight and guidance of the Holy Spirit.
3: Aztán imádkozunk a Szent Szellem ajándékaiért, vezetéséért.
2: We pray that the Holy Spirit will remind the counselee of all they need to know, need to mention.
3: Imádkozzunk, hogy a Szent Szellem, aki mindeneknek a lelki tanácsadója, ő legyen az Úr ebben a helyzetben.
2: And then we start
3: with
2: the Lordship prayer.
3: Az uralkodásnak az imáját.
2: And this Lordship prayer is very, very important.
3: És ez az uralkodásnak az imája, ez nagyon-nagyon fontos.
2: Should I read it? Okay. You will have the prayer in the note.
4: And
2: we read it together with the counselee.
3: Ezt az imát, ezt együtt olvassuk fel a lelki
2: and we ask him to underline anything
3: kérjük,
2: which he finds difficult to surrender to the Lord.
3: Hogy emeljen ki minden olyan dolgot, amit nehezére esik az Úr fennhatósága alá helyezni,
2: or struggles with,
3: vagy amivel küzdelmei vannak,
2: or did not realize that God is interested in that part of their life.
3: Vagy amivel úgy érzi, hogy az életeinek olyan részei, amivel Isten nem törődik, vagy
2: this
3: nem
2: gives you a good idea of what needs dealing in a person's life.
3: Ez jó vezetést ad neked olyan vonatkozásban, hogy mik azok a dolgok, amikkel el kell bánni a személy.
2: Also shows us the personal
3: életében.
2: Weaknesses of the flesh.
3: És ez megmutatja a lelki gondozott személy testi gyengeségeit is.
2: We find it beneficial to repeat this prayer through the three days when we have the person with us.
3: Hasznosnak találtuk azt, hogy ezt az imát újra és újra közösen elimádkozzuk, az alatt a három nap alatt, míg a lelki gondozott
2: személy velünk van. See, as the person gets healed and delivered from something, it's good to surrender it again to the Lord.
3: Mert úgy tapasztaltuk, hogy előnyös az, hogy amikor ima által megszabadul bizonyos dolgoktól az illető személy, akkor az életének azokat a területeit újra Isten fennhatósága alá
2: helyezi. And the person themselves, they can see how much easier suddenly it is to read the prayer.
3: És hirtelen észreveszik az emberek, hogy mennyivel könnyebb már végigmenniük ezen az imán, mennyivel könnyebb ezt végigimádni.
2: Now at the end of each session, we need to pray for the sealing in of what God has done.
3: Minden alkalom után imádkozunk hálaadással azért, amit Isten már elvégzett.
2: Sometimes we anoint with oil.
3: Időnként megkenjük az illetőt olajjal.
2: And then pray to seal in of all of the healings and the freedoms that the counselee has experienced.
3: Aztán imádkozunk a gyógyulásáért, és hogy képes legyen megőrizni azt a szabadságot, amit megtapasztaltak a szolgálat során, amit átéltek.
2: We forbid any evil spirits to return.
3: Megtiltjuk minden ördögi gonosz szellemnek, hogy visszatérjen.
2: And ask the Lord to close all entry points used by the enemy.
3: És kérjük az Urat, hogy zárjon le minden olyan utat, amin az ellenség visszatérhetne.
2: And to seal them with the blood of Jesus.
3: És pecsételje el őket Jézus vérével.
2: And then we pray that all the spiritual vacuums located by the enemy are filled with the Holy Spirit.
3: Hogy minden olyan szellemi űr, amik visszamaradtak az ellenség távozásakor, azok legyenek betöltve a Szent Szellemmel.
2: You know, we make so many notes.
3: Tudjátok, olyan sok jegyzetet készítettünk.
2: We have some written forms which we fill in, which you will see later.
3: Vannak olyan űrlapjaink, amiket kiszoktunk tölteni,
2: but we also make a lot of personal notes.
3: De sok személyes jegyzetet is szoktunk készíteni.
2: At the end of the session,
3: az alkalom végén,
2: we burn them all.
3: Mindezeket a jegyzeteket elégetjük. Semmi nem marad
2: and
3: meg
2: it's quite freeing to see them going into flames because
3: és ez egy felszabadító dolog, amikor látjuk, hogy a lángok tartalékává lesznek ezek a jegyzetek. Mert a mi Istenünk az megemésztő, megtisztító tűz.
2: We also give people medicine to take home.
3: Adunk gyógyszereket is az emberek kezébe, amit haza kell vinni
2: magukkal. You see, the mindset needs to be changed sometimes.
3: Időnként a gondolkodásmód megváltoztatására
2: van szükségük. They have believed some wrong things all their lives.
3: Vannak olyan helytelen dolgok, amikben hittek egész életükben.
2: And they need to start thinking God's way.
3: És meg kell változniuk ebben, és Isten módja
2: szerint
3: kell gondolkozniuk.
2: So we do give them this medicine to take home.
3: Ezért adunk nekik gyógyszereket, amiket hazavihetnek. Magukkal.
2: And you will see a sample of one that is put together from many places.
3: Vannak olyan, mindenki, mindenkinek adunk ilyen Biblia részeket, amiket hazaviettek magukkal.
2: And then after the person leaves, we cut all the negative soul ties between them and us.
3: Amikor eltávozik a lelkigondozott személy, akkor elvágunk minden negatív köteléket, amit esetleg van. És imádkozunk az Úrhoz azért, hogy el tudjunk felejteni mindent,
2: again,
3: amit hallottunk.
2: More, I stress that confidentiality.
3: És még egyszer szeretném hangsúlyozni a bizalmat, a bizalomnak a fontosságát.
2: And you know the best kind of proof of this healing is?
3: Tudjátok, a legjobb próbája ennek a gyógyulásnak.
2: When we have husband or wife to come to us,
3: amikor,
2: and the Lord really touches them and changes their lives,
3: amikor van egy házaspár, aki hozzánk jön, és megérinti az ő
2: életeiket, and then few months later,
3: aztán néhány hónappal később,
2: the other partner of the marriage wants to come.
3: Tehát amikor a házaspárnak egyik tagja eljön hozzánk lelkigondozásra, és néhány hónappal később
2: really
3: a házastársa is el akar jönni egy ilyen szolgálatra, ez egy nagyon jó bizonyság számunkra arról, hogy látja a házastársa életében a pozitív változásokat.
2: But sometimes that people need to take that medicine for a long time.
3: De időnként az embereknek szükséges azt a gyógyszert, amit tőlünk kaptak, hosszú időn keresztül szedni.
2: So encourage people not to be discouraged.
3: Bátorítani szoktuk az embereket, hogy ne bátortalanodjanak el.
2: And press on.
3: És nyomuljanak tovább.
2: Persevere.
3: Tartsanak ki.
2: Because God will always finish the work he started.
3: Mert Isten mindig el fogja végezni azt a jó munkát, amit elkezdett.
0: Yeah, that's really, really true. The best advertisement is a husband and wife who's already been through the
3: Ez valóban igaz, hogy a legjobb reklám az, amikor a házas pároknál a házastárs látja a szolgálatnak a gyümölcseit.
0: One husband came to us.
3: Egyszer egy férj jött hozzánk.
0: He said, I think our marriage is finished.
3: És azt mondta, hogy azt gondolom, hogy a házasságunknak
0: and
3: vége van.
0: We ministered to him.
3: Szolgáltunk ő felé.
0: And one day Maria had to do something. She was away half a day.
3: És egy napon Mariának valami elintézni valója volt, és egy fél napot emiatt nem volt otthon.
0: So I could have a man-to-man talk with him.
3: És akkor nekem volt lehetőségem,
0: hogy leüljek. And I opened the Bible up at Ephesians 5.
3: És kinyitottam a Bibliát az Efezus
0: 5-nél. And I said, that's what the Bible says a husband should be to his wife.
3: Egy mondat elém került, ami arról beszél, hogy a férjnek hogyan kell a feleséget felé.
0: And then I read another sentence and said, and this is what a husband should be to his wife.
3: És aztán egy másik mondatot is láttam ott, ami szintén arról szól, hogy kell
0: viselkedni. And a third sentence, oh, I don't do that.
3: És azt mondta ez a férfi, hogy ó, hát én nem szoktam ezt így.
0: Then he looked at me and he said, I must really go back and ask my wife's forgiveness.
3: És azt mondta, hogy hát tényleg haza kell mennem és bocsánatot kérnem a feleségemtől.
0: And we prayed together that the Lord would help him to be a husband according to Scripture, not according to his culture and his family.
3: És imádkoztunk azért, hogy egy olyan férje tudjon ő válni, amilyen
0: so
3: Isten akarja, amilyen Isten beszéde
0: be able to be a husband according to Scripture.
3: És ne olyan férj, akinek a világból származik a mintája.
0: And not the way that he'd learnt from his family and from his culture.
3: Ne olyan férj legyen, amit a kultúrájában vagy a családjában tanult.
0: And two or three days later I saw that he was on the internet.
3: Láttam, hogy ez a férfi fent volt az interneten.
0: So I contacted him.
3: Ért kapcsolódtam hozzá.
0: And in fact it was his wife.
3: És kiderült, hogy igazából a felesége volt.
0: I didn't want my husband to come to you, she said.
3: És azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy a férjem...
0: It would only prolong the agony.
3: Hozzátok, mert
0: you
3: is
0: know,
3: azt mondottam, hogy folytatódik a házasságunk haldoklása.
0: And she said, so I said, well, what do you think about your husband now he's come back from us?
3: És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mi a helyzet most, hogy a férjed hazament tőlünk?
0: She said, he really humbled himself to me.
3: ő azt mondta, hogy hát a férjem valóságos módon megalázta magát előttem, megígérte, hogy a Biblia szerinti férjem lesz.
0: And she said, I don't believe a word of it.
3: És miért nem?
0: And I said, listen, he needs encouragement.
3: Miért nem hitte el a ti beszédeteket, és azt mondtam neki,
0: every time he does something
3: szükséged van a férjedet, a te bátorításodra.
0: You must say, that's really good that you're doing that.
3: És minden alkalommal, amikor a férjed olyan dolgot tesz, amit szeretsz, amit tetszik,
0: let him see that you appreciate the things he's trying to do.
3: Akkor meg kell dicsérned ezért, és látnia kell azt, hogy értékeled azokat az erőfeszítéseket, amiket ő tesz. Azt mondta a feleség,
0: and a month later she was saying, when can I come?
3: És egy hónappal később a feleség mondta nekünk, hogy mikor.
0: My husband has totally changed.
3: A férjem teljesen megváltozott.
0: Marriage is wonderful again.
3: A házasságunk újra csodálatos.
0: Yeah, and so she came and she was ministered to.
3: Aztán eljött a felesége is, és felé is
0: szolgáltunk. And a few months later I saw the husband at a conference.
3: Pár hónappal később a férjét láttam egy konferencián.
0: Oh, it's just like being on a honeymoon all the time.
3: Oh, annyira csodálatos, olyan, mintha nászaton lennénk állandóan.
0: Yeah, praise God.
3: Dicsőség az Úrnak.
0: Yeah, because the glory belongs to Him.
3: Mert a dicsőség az övé.
0: We give you testimonies to show that this works, but it's to show that God is good.
3: Azért teszünk bizonyságot előttetek, hogy lássátok, hogy ez működik, de ez arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó.
0: And God always fulfills His promises.
3: És Isten mindig betartja az ő ígéreteit.
0: Okay, so Maria told you how and why we pray at the beginning and the end of the session.
3: Mária beszélt arról, hogy hogyan, miért és hogyan imádkozunk az alkalomnak.
0: I would just give a demonstration.
3: Én most csak egy demonstrációját fogom adni nektek.
0: But and also you will be getting notes later with prayers that we use and we get people to pray
3: during the ministry. Szoktunk a szolgálat közben.
0: You don't have to use any of our prayers.
3: Nem szükséges használnotok.
0: You can make your own prayers. Okay. That is fine. There's nothing special about the prayers except that they are thorough and they cover the area that needs to be prayed.
3: Használhatjátok a saját imáitokat is, de ezek úgy gondolom azért erőnyösek, mert benne vannak mindazok a területek, amiket érinteni kell az ima során.
0: For many years I used to say, repeat the prayer after me, adopt this prayer and I would pray and people would follow.
3: Hosszú időn keresztül így előre imádkoztam az emberekkel, és kértem őket, hogy imádkozzak utána.
0: But when I met Maria and she showed me the prayers that she had been taught to use.
3: Aztán amikor találkoztam Mariával, és megmutatta nekem azokat az imákat, amiket ő használt
0: éveken keresztül. I could see that.
3: Akkor azt láttam, hogy ezek valóban hatékonyak, és tényleg minden
0: területet magukba foglalnak. And as we use them, it takes less time for a person to read a prayer than to repeat after me.
3: És azt is észrevettem, hogy rövidebb időt vesz igénybe, hogyha elolvassa az imát.
0: But you must find your own way to do these prayers, okay?
3: Mint hogyha utána mondja, de legyetek szabadok abban, hogy a saját.
0: Okay, so the prayer at the beginning of the session.
3: Az alkalom elején, kezdetén.
0: Thank you, Father, for the blood of Jesus.
3: Így imádkozunk, hálát adunk neked,
0: thank
3: Jézus.
0: You that the blood of Jesus cleanses us from all sin.
3: Köszönjük, hogy Jézus vére megtisztított minket minden bűntől.
0: And thank you that the blood protects us.
3: És köszönjük, hogy Jézus vére megőriz bennünket, megvéd
0: minket. We pray that you would cover us and protect us with the blood of Jesus now.
3: Imádkozunk azért, hogy fedezd be most bennünket Jézus vérével.
0: Protect us, protect our family and loved ones.
3: Őrizd meg bennünket, a családunkat és a szeretteinket. És őrizd meg, oltalmazd meg a mi szomszédunkat is.
0: Okay, so that protects from any attack, satanic, demonic attack on us, the people around us.
3: Ez egy védelmet.
0: Spirits that are cast out can't go into the neighbor's house.
3: Ez egy védelmet hoz a mi személyes életünkre is, azoktól a démonikus szellemektől, amiket kiűzünk a szolgálat során, és a szomszédainkat is védelem alá helyezzük, a családtagjainkat.
0: We bind the powers of darkness in the name of Jesus.
3: Megkötözzük a sötétség erőit Jézus nevében.
0: We forbid them to put their thoughts or imaginations into our minds.
3: Hogy a gondolataikat, elképzeléseiket a mi elménkbe helyezzék el.
0: We forbid them to interfere with this ministry.
3: Megtiltjuk nekik, hogy interferáljanak a szolgálatunkra.
0: And we tell them that they have to be quiet.
3: És megparancsoljuk nekik, hogy maradjanak csöndben.
0: And that they have to be obedient to us when we speak to them in the name of Jesus.
3: És engedelmeskedniük kell nekünk, amikor Jézus Krisztus nevében parancsolunk nekik.
0: We bring our own thoughts and imaginations.
3: Hozzuk a gondolatainkat és az elképzeléseinket.
0: Into captivity to the lordship of Jesus Christ.
3: És foglyuljuk a mi gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alá, hozzuk őket.
0: We're dealing with unseen things.
3: Ilyenkor elbánunk a láthatatlan dolgokkal.
0: We can easily imagine things.
3: Könnyen el tudunk képzelni dolgokat.
0: We can easily think that was working in that person that I prayed for last week, that must be working in this person.
3: Könnyen jutunk olyan gondolatokra, hogy ez a dolog így működött annál a személynél, akire múlt hónapban imádkoztam, és most is.
0: If we rely on our own thoughts and imaginations, we will soon get ourselves into trouble.
3: Hogyha mi saját gondolataink, elképzeléseink szerint próbálunk szolgálni, akkor hamar bajba kerülhetünk.
0: So we bring our own thoughts a captive to the
3: Ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
0: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
3: Köszönjük, Urunk, a
0: We say, come, Holy Spirit.
3: Azt mondjuk, jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
0: come and take charge.
3: Jöjj, és
0: come and give us
3: erőt,
0: the gifts that we need for this ministry.
3: És add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
0: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
3: Adj képességet arra, hogy belelássunk az
0: emberek életébe. And remind him of anything that he needs to share with us.
3: És adj megértést mindazt
0: fontos.
3: Ilyenkor elbánunk a láthatatlan dolgokkal.
0: We can easily imagine things.
3: Könnyen el tudunk képzelni dolgokat.
0: We can easily think that was working in that person that I prayed for last week, that must be working in this person.
3: Könnyen jutunk olyan gondolatokra, hogy ez a dolog így működött annál a személynél, akire múlt hónapban imádkoztam, és most is.
0: If we rely on our own thoughts and imaginations, we will soon get ourselves into trouble.
3: Hogyha mi saját gondolataink, elképzeléseink szerint próbálunk szolgálni, akkor hamar bajba kerülhetünk.
0: So we bring our own thoughts a captive to the
3: Ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
0: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
3: Köszönjük, Urunk, a
0: We say, come, Holy Spirit.
3: Azt mondjuk, jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
0: come and take charge.
3: Jöjj, és
0: come and give us
3: erőt,
0: the gifts that we need for this ministry.
3: És add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
0: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
3: Adj képességet arra, hogy belelássunk az emberek életébe.
0: And remind him of anything that he needs to share with us.
3: És

0: a captive to the
1: ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
0: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
1: Köszönjük, Urunk, a
0: Szent Szellemet. We say, come, Holy Spirit.
1: Azt mondjuk, jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
0: come
1: köszöntjük
0: and take
1: téged. Jöjj, és
0: vég erőt,
1: és add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
0: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
1: Adj képességet arra, hogy belelássunk
0: az emberek életébe. And remind him of anything that he needs to share with us.
1: És adj megértést mindazokról a dolgokról, amiket meg kell, hogy osszon
0: velünk.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Simple, but it's important to cover all of these areas.
1: Egyszerű, de fontos az, hogy mindezeket a területeket érintsük.
0: After we've had a session with the person, there's been some healing, some deliverance maybe, some things have been broken in his life.
1: Végére értünk a szolgálatnak, ami lehet szabadítás, szabadulás, vagy valamilyen életében lévő megtörésnek a kiavítása.
0: And we need to stop and have a rest and something to eat.
1: Akkor egy szünetet tartunk, pihenünk egy kicsit, valamit eszünk.
0: We pray for the person, we lay hands on the person.
1: Imádkozunk a személyért, a kezünket rátesszük.
0: We say, Lord, please seal in the healings and freedoms that this person has experienced.
1: Urunk, kérünk, hogy pecsételd bele a szabadságot, a gyógyulást ennek a személynek az életében.
0: Please close any doors or openings that the enemy has used to affect his life.
1: Zárj be minden olyan kaput, amit az ördög használt, hogy befolyás gyakoroljon az ő életére.
0: And seal them closed with the blood of Jesus.
1: És pecsételd el az ő életüket Jézus vérével.
0: So that the enemy cannot come back.
1: Hogy az ellenség ne térhessen vissza.
0: We pray that any spiritual vacuum where the enemy has vacated.
1: Imádkozunk azért, hogy minden olyan szellemi űrt, ahonnan az ellenség kiüzetett.
0: That you fill it with the Holy Spirit.
1: Azt te töltsd be a Szent Szellemmel.
0: In the name of Jesus, amen.
1: Jézus nevében, amen.
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah. Okay, just some more teaching to understand the iniquity of the fathers. We're going to go through some of these weights.
1: Szeretnék
0: in the
1: most
0: next
1: tanítani
0: few
1: arról, azokról a bűnökről, amiket az atyák követtek el, az őseink követtek el, hogy milyen hatása van ezeknek az életünkre.
0: Yeah. So the iniquity of the fathers or the forefathers,
1: az atyák vagy az ősök bűnei,
0: is dealing with generational guilt.
1: Az a generációs bűnöket
0: jelenti. Sometimes we call it generational sin.
1: Vagy generációs vétkek, vagy
0: bűnök. But the Bible talks about iniquities.
1: A Biblia bűnökről beszél.
0: You see, if I steal something or I tell a lie, I have sinned.
1: Hogyha én loptam valamit vagy hazudtam, akkor én bűnt
0: követtem el. But iniquity is the evil.
1: De a vétek, a bűn vagy bűnös természet, az gonosz.
0: And this evil atmosphere is released into the family.
1: És ez a gonosz természet felszabadul a családban.
0: So while the sins of the forefathers or the iniquity of the forefathers can bring a curse onto a family,
1: és ilyen módon az atyák vagy az ősatyák bűne az átkot hozhat a családra,
0: a lack of blessing,
1: az áldás hiánya,
0: on the person who sinned and onto his family line,
1: eredményezheti a bűnt elkövető személy életére is, és aztán
0: the other aspect is that God holds people responsible for what their parents did.
1: Isten bizonyos módon felelősségre vonja azokat a személyeket, az ősei bűnéért.
0: And he says there will be a reaping of punishment for three or four generations.
1: És a bűnöknek a büntetését aratja még három vagy négy generációs illetőnkben. Isten nem igazságtalan.
0: He doesn't say you've done this when you haven't done it.
1: Ő nem fogja azt mondani, hogy te tetted azt a rossz dolgot, mikor nem tetted.
0: What happens is that these sins are often repeated down through the family line. This is why there is this guilt for the individuals.
1: Miért történik az, hogy generációkon keresztül látjuk ugyanazokat a bűnöket megtörténni? Ez azért van, mert egy bűnös természetről
0: van szó. When you get some notes later today,
1: majd fogunk erről beszélni még
0: you will see, we have some, we write down, we have

0: this we write down information of the parents, the grandparents, the brothers and sisters, right back to three generations.
1: Le szoktunk írni dolgokat, bűnökről, amiket két-három generációra visszamenőleg az őseink elkövettek.
0: Yeah, the, all the information that people can remember about their great-grandparents. All that they can remember.
1: Mindazokat a dolgokat leíratjuk a lelkigondozott személlyel, amikre emlékszik,
0: hogy a felmenője.
1: És ezen keresztül megláthatjuk, hogy a bűnös természet az milyen módon jött be a családi
0: vonalába. A godly great grandfather who preached the gospel.
1: Egy Isten szerint való nagyszerű nagypapa, aki
0: az evangéliumot hirdette.
1: És az egyik gyereken keresztül esetleg valami bűn jött be.
0: And this family inheritance is lost.
1: És így a család
0: elveszítette az örökségét.
1: És aztán a bűn folytatódik a generációkon keresztül.
0: I've seen these sins of the fathers continue through the generations, even when the children didn't know what their parents had done.
1: Láttam a bűnöknek az ismétlődését generációs vonalakon keresztül, akkor is, hogyha a gyerekek nem tudták, hogy az apáik milyen bűnvétkeket követtek el.
0: I've seen families where the parents were immoral.
1: Láttam családokat,
0: they married, they got saved.
1: Ahol az őseik, a szüleik vagy a nagyszüleik erkölcstelenek voltak.
0: They were serving God.
1: És aztán megtértek.
0: Brought their children up in a godly way.
1: És Isten szolgálták, és Isten szerinti módon nevelték fel a gyerekeiket.
0: When the children got to be teenagers,
1: és amikor a gyerekek a tínédzser korra eljutottak,
0: suddenly they went sex mad.
1: Akkor párkapcsolatokba mentek. Bele lányok teherbe estek.
0: Ministries were ruined.
1: A szolgálatuk tönkrement.
0: Lives were ruined.
1: Az életük tönkrement.
0: Incest come in.
1: Erkölcstelenség jött be.
0: What's happening?
1: Mi történt?
0: These things were in the ancestry of the parents.
1: Ez a szülőknek az őseinek.
0: The children knew nothing about it.
1: A gyerekeik semmit
0: but
1: nem tudtak.
0: But then when
1: erről.
0: They got to a certain age,
1: de amikor eljutottak
0: the iniquity comes in because it was never dealt with, it was just hidden.
1: Akkor a bűnös természet megjelent az ő életükben, mert egyszerűen el volt rejtve korábban.
0: So when we cut this off, we cut this off from the future generations. This is
1: és
0: very
1: amikor
0: important.
1: Levágjuk ezeket a dolgokat, akkor ezeket levágjuk a következő nemzedékekről is, és ez nagyon fontos.
0: So don't think this is something strange. I won't have anything to do with ministering in this way.
1: Tehát ne gondoljátok azt, hogy ezek ilyen furcsa, különleges dolgok, és hát nem is akarok ilyen módon szolgálni.
0: This ministry can save lives, marriages, ministries.
1: Ez a szolgálat képes megmenteni életeket, házasságokat és szolgálatokat.
0: And bring the spiritual inheritance back into the family that was lost.
1: És vissza tudja hozni azokat a szellemi örökségeket a családokba, amik elvesztek.
0: This is what it says in Isaiah 61. They will build up the destroyed,
1: mond,
0: the ruined buildings from the previous generation.
1: Az Ézsaiás 61-ben, hogy felépíted azokat a romokat, amiket az előző nemzedékek során leromboltak.
0: Yeah, and the other thing is, although the Bible speaks about this three and four or four generations.
1: A másik dolog, hogy amit a Biblia mond erről a 3-4 generációról.
0: Sexual sin is so destructive.
1: A szexuális bűn az annyira destruktív.
0: That it continues for 10 generations.
1: Hogy ez 10 generáción keresztül is folytatódhat.
0: Deuteronomy 23.
1: Az 5 Mózes 23-ban.
0: Second and third verse.
1: Második és harmadik vers.
0: One, a person of illegitimate birth shall not enter the congregation of the Lord, even to the tenth generation, none of his descendants shall enter the congregation of the Lord.
1: Azt mondja, hogy a fattyú se menjen be az Úrnak községébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak községébe.
0: In the Old Testament, that meant the person was completely cut off from the spiritual life.
1: Az Ószövetségben ez azt jelentette, hogy ez az illető személy teljesen el volt vágva mindenféle szellemi élettől.
0: Praise God, it does not mean that in our New Testament time.
1: Dicsőség az Úrnak, hogy ez nem érvényes a mi újszövetségi időnkben.
0: But this principle about the tenth generation is still valid.
1: De ez az alapelv a tíz generációval kapcsolatosan
0: mégis érvényes. In third verse, the Ammonite or the Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to the tenth generation.
1: A harmadik vers azt mondja, hogy az ammoniták és a moabiták se menjenek be az Úrnak közösségébe, még tizedízik se.
0: And he gives a reason, because they did not meet you with bread and water on the road.
1: És megadja az okát is ennek, azért, mert nem jöttek elétek be kenyérrel és vízzel.
0: And because they hired the prophet Balaam to curse you.
1: És mivel felbérelték Bálámot ellened, hogy megátkozzon téged.
0: But there is something else.
1: De van még valami.
0: Ammon and Moab are children of incest.
1: Az Ammon és a Moab fiai
0: between Lot and his daughters.
1: Módon születtek, ez Isten számára utálatos módon Lót és a lányainak kapcsolatából.
0: Deal with sexual sin in a person's life and in their family.
1: Ezért nagyon fontos az, hogy a szexuális erkölcstelenséggel elbánjunk annak az embernek az életében, aki felé szolgálunk.
0: If we look into David's family,
1: házassága felszabaduljon ez alól. Hogyha megnézed Dávidnak a családját,
0: we see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
1: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában, életében lévő szexuális erkölcstelenség az a királyságának a tönkremenetelét eredményezte és halált hozott be.
0: David sinned with Bathsheba.
1: Dávid Betsabéval vétkezett.
0: And then he killed her husband.
1: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
0: But in David's family,
1: Because the sexual sin
0: had started working in the family,
1: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
0: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
1: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az unokahúgával.
0: The sister's brother, Absalom, killed Amnon.
1: Az unokahúgnak a bátyja Absalom pedig megölte Amnont.
0: And later he slept with his father's concubines.
1: És később aztán ő is meghalt a.
0: Then Absalom was killed.
1: Az apjának a.
0: And another son of David.
1: Harcosaitól egy másik fia Dávidnak.
0: His son with Bathsheba, Solomon.
1: Betsabé fia Salamon.
0: With a special wisdom anointing from God,
1: akinek az életén Istentől való speciális bölcsesség kenete volt.
0: Women.
1: Egy gyengeség.
0: He had hundreds of wives and concubines.
1: Egy gyengeség and, volt az életében,
0: and,
1: az asszonyok,
0: and of that,
1: sok felesége és
0: ágyasa
1: volt.
0: From God,
1: és ez ezt eredményezte a szexuális erkölcstelenség.
0: Bring pagan religions into the kingdom.
1: Ez
0: and in the following generation, the kingdom was split in half.
1: Habis istenimádatot hozott be a királyságba.
0: You see, and people think, why is this happening to me? Why am I going through all this?
1: Sokszor az istenek nem értik, hogy miért történik mindez velük, hogy kerültem ilyen helyzetbe.
0: You look at the information about family line, and it's so clear.
1: És hogyha megnézed a családjának a történetét, akkor a laknál világosabb.
0: So it's worth taking time, talking with the person, getting the person to share you everything they remember.
1: Tehát nagyon fontos ezért beszélgetni a lelki gondozott személlyel, mondja el ezeket a dolgokat, amiket a szüleinek, nagyszüleinek az életével kapcsolatban tud.
0: I was recently reading research into divorce.
1: Olvastam, hogy folytattak egy kutatást a válásokkal
0: kapcsolatban.
1: És ez azt mondják, hogy amikor a válás kezdődik egy családban,
0: the next generation are three and a half times more likely to be divorced than the average family.
1: Akkor a következő generációban a válás gyakorisága három és félszer nagyobb, mint más általános családokban.
0: In Leviticus,
1: Négy Mózes,
0: 26, verse 39.
1: 39. vers.
0: It says, those of you who are left shall waste away in their iniquity in your enemies' lands.
1: 3 Mose 26:39.
0: Also in their fathers' iniquities, which are with them, they shall waste away.
1: Megmaradtak közületek, elsenyvedtek az ő hamisságuk vagy bűneik miatt, a ti ellenségeitek földjén, sőt, az ő atyáiknak hamissága
0: people,
1: miatt is.
0: People were just wasting away. That word means to rot and decay and to melt.
1: Azokkal együtt elsenyvedtek, akkor megvallották az ő hamisságukat.
0: Their life and their blessing was disappearing. Because of the sin of their fathers.
1: Tehát az atyáknak a vétke miatt eltűnt az életükből az áldás.
0: Yeah, Jesus, when he's speaking to the people in Matthew 23.
1: Jézus, amikor beszélt az emberekhez a Máté 23-ban,
0: verse 29,
1: 29. vers.
0: He says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore, you are witnesses against yourselves that you are the sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your father's guilt. Jesus is saying,
1: Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat.
0: So he says, you fill up the measure of your father's guilt. That means your fathers have sinned and you are going to do the same thing.
1: Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét, mert amit a ti atyáitok tettek, ti is ugyanazokat teszitek.
0: And he said, therefore I send you prophets and wise men and scribes, and some of them you will kill and crucify, and some you will scourge in your synagogues and persecute them from city to city.
1: És azt mondja a 34. versben, azért íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban.
0: Then he says, you are guilty for the blood of the righteous, all the blood of the righteous people that have been killed from Abel right through the prophets.
1: Hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiömlött a földön az igaz
0: Ábelnek véréig. And he says, all these things will come upon this generation.
1: És azt mondja, hogy mindezek rákövetkeznek erre a nemzetségre.
0: So some people say, yeah, but everything's changed now.
1: Néhány ember azt mondja, hogy hát igen, persze, de most már minden megváltozott.
0: For example, they quote Jeremiah 31.
1: Például idézik a Jeremiás 31-et.
0: From Jeremiah 31 from 29th verse.
1: 29. vers.
0: In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge.
1: A napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest és a fiak foga vásott el bele.
0: But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge.
1: Sőt, inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egrest, az saját foga vásik el.
0: And in Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
0: Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
0: the word of the Lord came to me again, saying, what do you mean when you use the proverb concerning the land of Israel, saying the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. As I live, says the Lord, you'll no longer use this proverb in Israel. And then in verse 18.
1: Egyes verstől, és lett az Úr szava hozzám mondva, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén mondva, az atyák ettek egres, és a fiak foga vásott meg bele, élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek is Izraelben.
0: Yeah, now I want to explain this, because otherwise when people come and say, ah, that ministry is not valid, you might not know what to say, and you might then doubt about ministering in this
1: most
0: way.
1: Szeretném elmondani nektek a következőket, azért, hogyha valaki azt mondja, hogy ezek miatt, az igeversek miatt nincsen létjogosultsága ennek a szolgálatnak, akkor mi tudjatok válaszolni nekik erre.
0: You see, this is not something that God has said. This is a proverb that people repeat in Israel.
1: Ez nem egy olyan dolog, amit Isten mondott, hanem ez egy olyan példabeszéd, amit az izraeli emberek mondtak annak idején. Nem Isten mondta ezt nekik.
0: And the people were using this proverb to say, we are helpless victims of our parents' sins.
1: Az emberek ezt azért mondták, hogy mi az áldozatai vagyunk a szüleink vétkeinek, bűneinek.
0: And they are implying that God is not righteous.
1: És ezzel azt próbálták beállítani,
0: and God says,
1: Isten
0: no, everybody who sins is going to die for his own sin.
1: Isten pedig azt mondja, hogy mindenki, aki bűnt követel,
0: God is challenging them to stop using excuses and to stop their own sin.
1: Isten itt azt mondja, hogy hagyják abba a mentegetőzést, mert mindenki a saját bűnéért.
0: He's telling them to deal with the iniquity of the forefathers in a biblical way.
1: Ezért fontos elbánnunk egy bibliai módon a
0: felmenőinket. And Jeremiah 31 is speaking in the context of the new covenant.
1: És a Jeremiás 31-ben az új szövetség vonatkozásában beszél erről.
0: And the teaching of the Bible is that the blood of Jesus,
1: és a Biblia tanítása szerint Jézus vére
0: must be applied to my sins for me to be forgiven.
1: Jézus vérét kell alkalmazni a bűneimre, hogy azok bűnbocsánatot nyerjenek.
0: It needs to be applied to the sins of my fathers that I am set free from that influence.
1: De szintén Jézus vérét kell alkalmaznunk az atyáink, nagyapáink által elkövetett bűnökre is, hogy azoknak ne legyen hatásuk a mi életünkre.
0: When Jesus healed the man that was born blind,
1: amikor Jézus meggyógyította a vakon született férfit,
0: and the disciples asked, who sinned? Why was he born blind? Was it because he sinned or because his parents sinned?
1: És amikor a tanítványai megkérdezték, hogy miért született ez az ember vakon, azért ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek?
0: And Jesus didn't say to them, don't talk rubbish.
1: És Jézus azt mondta nekik, hogy
0: why should it be the effects of his parents' sin?
1: Miért kellene ennek a bűnei, miért kellene ennek a szüleinek a vétkei következményének lennie? Jézus egy harmadik magyarázatot hozott erre.
0: So that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
1: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot,
0: which we should all know by heart.
1: Van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek tudniunk kell, fejből. Ez az 1 János 1:9, hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól.
0: For me to be cleansed from my sins of today, I need to confess my sins today.
1: Ez azt jelenti számomra, hogy amelyik napon vétkeztem,
0: so if I am not automatically forgiven because of the blood of Jesus was shed,
1: automatikusan nem fogok a bűnömtől megszabadulni, csak azért, mert Jézus
0: appropriate that forgiveness by confessing my sin.
1: Kiöntetett, hanem nekem megfelelő módon meg kell vallanom a bűnömet.
0: Why should the iniquity of the fathers automatically be cleansed?
1: Miért lennének automatikusan megbocsátva az apáink bűnei? Értitek ezt?
0: So to deal with the generational iniquity,
1: annak érdekében, hogy el tudjunk bánni a generációs
0: is very simple because of the blood of Jesus.
1: Nagyon egyszerűen el tudunk bánni ezzel.
0: We need to identify with the iniquity of the fathers.
1: Alkalmaznunk, tisztába kell lennünk az atyáink vétkeivel, bűneivel.
0: God's servants confess the sin of their forefathers as their own sin. My fathers have sinned and so have I.
1: Isten embereinél azt látjuk, hogy megvallották az apáik bűnét, mint a saját bűne, a saját bűneikként.
0: Confess the sins of the fathers.
1: Megvallották az atyák bűneit.
0: Ask God to have mercy and forgive.
1: Kérték Isten irgalmát, kegyelmét és a bűnbocsánatát.
0: And pray that the curse will be turned into blessing.
1: És imádkoztak azért, hogy az átok áldásra változzon.
0: When you get this afternoon the notes of the prayers that we use with people,
1: amikor meg fogjátok kapni azokat az ima mintákat, amiket használunk az emberek felé való szolgálatban,
0: you will see how these are dealt with very, very easily and quickly.
1: Akkor látni fogjátok azt, hogy hogyan lehet ezekkel a dolgokkal nagyon könnyen és gyorsan elbánni.
0: Yeah, you should get these notes that speak about the biblical way of dealing with generational iniquity.
1: Ezekből látni fogjátok, hogy hogyan lehet a generációs bűnös természettel elbánni.
0: It just gives you some examples from the Old Testament about how men of God dealt with the generational iniquity.
1: Az Ószövetségből is, hogy Isten emberei hogyan bántak el az ószövetségi időkben a generációs
0: bűnös természettel. And the kingdom was renewed.
1: És ezáltal áldás jött az életükre, és a királyság megújult.
0: And you also have some instructions how to use the prayers that we will give you later today.
1: Utasításokat azokkal kapcsolatosan is, hogy imában hogyan kell használni azokat a dolgokat.
0: Okay, we are finished anyway. So Lord, we just pray that you will open our hearts and our minds.
1: Atyám, imádkozunk azért, hogy nyisd meg a szíveinket és az elménket.
0: Not to be afraid of things from the past,
1: a múltnak a dolgaitól,
0: but to deal with them in our own lives and in the lives of those we minister to.
1: Hanem el tudjunk bánni ezekkel, ami magunk életeiben és azoknak az életében, akik felé szolgálunk,
0: so that we can go on to receive all the blessings you have prepared for us.
1: Annak érdekében, hogy be tudjunk lépni mindazokba az áldásokba, amiket elkészített.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Eileen Vincent, Isten méhe című tanítását hallhatjuk.
3: But tonight I want to talk to you about the womb of God.
4: Ma este Isten méhéről szeretnék nektek beszélni.
3: You know God's got huge purposes in the earth.
4: Istennek óriási céljai vannak a földön.
3: You could never even begin to think of one minute drop of all his purposes.
4: Soha nem lennétek képesek még arra se, hogy az ő hatalmas céljaiból akár egyetlen cseppet is elkezdjetek felfogni.
3: And the word of God gives us a little idea of all the bigness of our God.
4: De Isten igéje ad nekünk legalább egy elképzelést arról, hogy milyen nagy a mi Istenünk.
3: You know God tries to communicate to us, but we are so small and he's so vast.
4: Tudjátok, Isten megpróbál velünk beszélni, de mi olyan picik vagyunk, és ő olyan nagy.
3: And so he speaks his word to us.
4: Tehát az ő igéjét szólja nekünk.
3: But it's not truly exactly the purpose in him that comes in the words we speak.
4: De azokban a szavakban, amiket mi kimondunk, nem jön igazán át az az egészen pontos kifejezett terv, ami az ő szívében van.
3: Because God is so much bigger than words.
4: Mert Isten olyan sokkal nagyobb a szavaknál.
3: He finds a word to give us an idea.
4: Ő megpróbál egy szót találni, hogy adjon nekünk egy elképzelést legalább arról, amit mondani akar.
3: But it's like a miner.
4: De ő olyan, mint egy bányász.
3: If you take the word and you start digging.
4: Hogyha fogod az igét és elkezdesz ásni,
3: deeper and deeper and deeper.
4: Rájössz, hogy mindig egyre mélyebb lesz.
3: There's always more in every word.
4: Mindig van, még mindig valami több az ő minden szavában.
3: There's no way you and I can really understand the bigness of God by just reading his word.
4: Semmi módon nem érthetjük meg Isten nagyságát csupán azáltal, hogy az ő igéjét olvassuk.
3: We have to take this word.
4: Kell fognunk ezt az igét.
3: Then by the Holy Spirit he interprets it to us.
4: És aztán Isten a Szent Szellem által megmagyarázza nekünk azt
3: az
4: igét.
3: And he shows us glory after glory.
4: És az egyik dicsőséget a másik után mutatja meg belőle.
3: And I want you to find some hidden things.
4: És szeretném, ha megtalálnátok néhány rejtett dolgot.
3: Some of those things which you can only find if you mine for them and dig deep for them.
4: Néhány olyan dolgot, amit csak akkor találtok meg, hogyha bányásszátok őket, hogyha utána ástok.
3: The Bible says deep calls to deep.
4: A Biblia azt mondja, hogy a mély kiált a mélynek.
3: Oh, how deep is your deep?
4: Milyen mély a ti mélységetek?
3: Oh, his deep is very deep.
4: Az ő mélysége nagyon mély.
3: Come on, deep calls to deep.
4: A mélység kiált a mélységnek.
3: There's a challenge for us.
4: Van a számunkra egy kihívás ebben.
3: Come on, do you know what the Lord said to me once?
4: Tudjátok, mit mondott nekem egyszer az Úr?
3: It was when I was first baptized in the Holy Spirit.
4: Amikor bemerültem Szent Szellembe, akkor történt.
3: He said, "You've begun to drink at a sea of satisfaction."
4: Azt kérdezte, hogyha egy tengerből egészen addig iszol, míg meg nem elégszel.
3: And it'll take all eternity to drink it dry.
4: Akkor is egy egész örökkévalóság kéne ahhoz, hogy kiígyad úgy, hogy száraz legyen.
3: I'm starting now.
4: Most kezdem.
3: Come on, let's call to the deep of God.
4: Szóljunk, kiáltsunk Isten mélységeihez.
3: I hope you're after those things.
4: Remélem, hogy ti is ezeket a dolgokat akarjátok.
3: Now God has got some deep thoughts in his heart which he wants to get into our hearts.
4: Isten szívében van néhány olyan mély gondolat, amit szeretné a mi szívünkbe eljuttatni.
3: And as we read the Bible, we understand that God has always intended that his glory should fill all the earth.
4: És amikor a Bibliát olvassuk, akkor világossá válik a számunkra, hogy Isten célja mindig az volt, hogy az ő dicsősége az egész földet betöltse.
3: The knowledge of the glory of the Lord shall fill the earth. As the waters cover the sea.
4: Az Úr dicsőségének ismerete betölti a földet, ahogy a tengert betakarja a víz.
3: It's God's purpose that the nations should be reaped.
4: Isten célja az, hogy a nemzeteket learassuk.
3: It's his purpose that souls in every nation should be saved.
4: Az ő célja az, hogy minden nemzetben a lelkek megmeneküljenek, üdvösséget nyerjenek.
3: It's his purpose that the nations be filled with his glory.
4: Az ő célja az, hogy a nemzetek tele legyenek az ő dicsőségével.
3: Now, I want you to listen to these scriptures.
4: Szeretném, hogyha meghallgatnátok ezeket az igéket.
3: I'm just going to quote.
4: Csak idézni fogom őket.
3: Ezekiel 39:21.
4: Az Ezékiel 39:21-ben.
3: Listen to what the prophet says.
4: Figyeljetek, mit mond a proféta.
3: Now, the prophet is Ezekiel.
4: Itt a proféta Ezékiel.
3: But God said.
4: De Isten mondta.
3: Come on, hear the word of the Lord.
4: Halljátok az Úr szavát.
3: God said.
4: Isten azt mondta.
3: I will set my glory among the nations.
4: Én elhelyezem a dicsőségemet a nemzetek között.
3: God said.
4: Isten azt mondta.
3: In Haggai chapter 2, verse 7.
4: Az Ageus 2:7-ben.
3: I will shake all nations.
4: Minden nemzetet megrázok.
3: And they shall come to the desire of all nations.
4: És ők ahhoz jönnek, akit minden nemzetek óhajtanak.
3: And I will fill this temple with my glory.
4: És én betöltöm ezt a templomot az én dicsőségemmel.
3: God said it.
4: Isten mondta.
3: He's going to do it.
4: Meg is fogja tenni.
3: Come on, we're living in the days when he's shaking all the nations.
4: Olyan napokban élünk, amikor ő minden nemzetet megráz.
3: And what's the purpose of the shaking?
4: És mi ennek a rázásnak a célja?
3: Is so that the people get shaken out into the kingdom.
4: Hogy az emberek berázódjanak a királyságba.
3: They get shaken into his glory and into his presence.
4: Berázódjanak Isten dicsőségébe és jelenlétébe.
3: It says that they're going to come to the desire of all nations.
4: Azt mondja az ige, hogy ahhoz jönnek, akit minden népek óhajtanak.
3: Come on, look at your nation.
4: Nézzétek meg a nemzeteteket.
3: Prophesy to Hungary.
4: És profitáljatok Magyarországnak.
3: Come to the desire of all nations.
4: Gyere ahhoz, akit minden népek óhajtanak.
3: The desire of all nations is in the heart of the people.
4: Az emberek szívében ott van az, amire a népek vágyódnak.
3: Come on, God said it. It is true.
4: Isten mondta, tehát ez igaz.
3: So within the heart of this nation there is the desire for him.
4: Tehát ennek a nemzetnek a szívében van egy iránta való vágy.
3: And God is going to shake nations until they come to the desire of all nations.
4: És Isten addig lázza a nemzeteket, amíg oda nem mennek ahhoz, akit a népek óhajtanak.
3: But he said they shall come.
4: De ő azt is mondta, hogy ezek jönni
3: is
4: fognak.
3: Come on, doesn't matter which nation we're thinking about or praying for.
4: Teljesen mindegy, melyik nemzetre gondolunk, vagy melyikért imádkozunk.
3: And I don't know about you, but I pray for nations.
4: Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de én imádkozok
3: nemzetekért. I've got nations on my heart.
4: Az én szívemben nemzetek.
3: I've got Islamic nations on my heart.
4: A nemzetek iránti szeretet a szívemben.
3: I constantly pray of Islamic nations.
4: És állandóan imádkozom a szeretett nemzetekért.
3: God, shake the nations!
4: Istenem, rázd meg a nemzeteket!
3: And let them come to the desire of all nations!
4: Hadd jöjjenek ahhoz, akit minden népek óhajtanak!
3: That scripture tells us something important!
4: Ez az ige valami nagyon fontosat mond nekünk!
3: The Lord says!
4: Az Úr azt mondja!
3: I will fill this temple with my glory!
4: Én fogom betölteni ezt a templomot az én dicsőségemmel!
3: How is the temple of God going to be filled?
4: Hogy lesz tele Isten temploma?
3: It's with the people who he shakes out of the nations.
4: Azokkal az emberekkel telik meg, akiket kiráz a nemzetekből.
3: It's the people who bring in glory. Hallelujah.
4: Ezek az emberek hoznak neki dicsőséget.
3: It's the people who bring in glory.
4: Az emberek hoznak neki dicsőséget.
3: Angels in heaven are rejoicing over every soul that's saved.
4: A mennyei angyalok újonganak minden lélek fölött, amelyik üdvösséget
3: nyer. And everyone is a potential carrier of the very glory of the living God.
4: Mindegyikben benne van a lehetőség, hogy az élő Isten dicsőségét hordozza.
3: God, shake nations.
4: Istenem, rázd meg a nemzeteket.
3: And pour them into the kingdom in Jesus' name.
4: És vont be őket a királyságba Jézus nevében.
3: Let's hear the word of the Lord.
4: Halljátok az Úr szavát.
3: Isaiah 40 and verse 5.
4: Ézsaiás 45.
3: Isaiah prophesies.
4: Ézsaiás proféta.
3: But God is speaking. Hear the word of the Lord.
4: De az Úr az, aki mondja a szavakat. Halljátok az Úr szavát.
3: The glory of the Lord shall be revealed.
4: Az Úr dicsősége megnyilvánul.
3: And all flesh shall see it together.
4: És minden test együtt látni fogja.
3: For the mouth of the Lord has spoken it. Hallelujah.
4: Mert az Úr szája mondta ezt.
3: You can't say better than that, can you?
4: Ennél jobbat nem is lehet
3: mondani. God has said it, it shall be.
4: Isten mondta, tehát úgy lesz.
3: And the glory of the Lord is going to be revealed.
4: És az Úr dicsősége megnyilvánul.
3: Now we live in these days.
4: Ezekben a napokban élünk most.
3: Now you could find many other glorious scriptures.
4: Sok más dicsőséges igét találhatnánk.
3: It is worth, as you read the scripture, proclaim them, proclaim the word of God.
4: És amikor olvassátok ezeket az igéket, hirdessétek ki az Úr szavát.
3: Now, these are prophetic words.
4: Ezek proféciák.
3: Now, we believe that the prophetic word shall be accomplished.
4: Mi hiszük, hogy a proféciák meg fognak valósulni.
3: But we also believe that there is a time for every prophetic word to be accomplished.
4: De azt is hiszük, hogy minden profécia megvalósulásának megvan az ideje.
3: We also understand that every prophetic word is spoken forth out of the mouth of the prophet.
4: Azt is hiszük, hogy minden profétai szót kimondanak a proféták.
3: And others down the generations.
4: És utána az nemzedékek egymás utánjában
3: they grab hold of that prophetic word.
4: Az emberek megragadják ezt a proféciát.
3: And they speak it again.
4: És újra kimondják.
3: And it's as if they speak it again for the next generation.
4: És ez olyan, mintha ők is a következő nemzedéknek mondanák.
3: And then the next generation grabs it again.
4: Aztán a következő nemzedék újra megragadja.
3: Until it comes to the time of fulfillment.
4: És aztán eljön a beteljesedés ideje.
3: Now we don't have too much doubt about fulfillment.
4: Nincs túl sok kétségünk a beteljesedés kérdésében, ugye?
3: Jesus is coming again.
4: Hiszen Jézus is újra el fog jönni.
3: We can almost feel his hot breath at the door.
4: Szinte már érezzük az ő forró leheletét az ajtóban.
3: Come on, he's coming. He's nearly here.
4: Már majdnem itt van.
3: He is coming.
4: Jön a parúzia.
3: We're in the last prophecies of the book.
4: A könyv utolsó proféciáinál tartunk.
3: These words are going to be fulfilled.
4: Ezek az igék meg fognak valósulni.
3: Come on, we can believe for them.
4: Hihetjük ezt.
3: We can speak them, we can proclaim them.
4: Kimondhatjuk, kihirdethetjük őket.
3: We can grab hold of them.
4: Megragadhatjuk őket.
3: We can expect them to be fulfilled in our world and our ministries.
4: És elvárhatjuk azt, hogy a mi korunkban, a mi világunkban fognak megvalósulni.
3: Come on, I expect these things to be fulfilled.
4: Én elvárom, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.
3: I expect to see nations being shaken.
4: Én számítok arra, hogy látom a nemzetek megrázkódását.
3: Shaken for purpose.
4: Ez céltudatos megrázás.
3: Come on, God is not being vindictive against nations.
4: Isten nem bosszút áll a nemzeteken.
3: But they are being shaken for purpose.
4: Hanem egy adott cél miatt rázza meg őket.
3: He says all the souls are mine.
4: Azt mondja, minden lélek az enyém.
3: And he's going to shake them out and have them in Jesus' name.
4: És kirázom őket onnan, és én fogom birtokolni őket Jézus nevében.
3: Now when that prophetic word is spoken.
4: Amikor kimondjuk ezt a proféciát.
3: If you could just come with me.
4: Egy kicsit most gyertek velem.
3: That prophetic word is incubated in the womb of God.
4: A profétai ige Istennek a méhében fejlődik.
3: What is the womb of God?
4: Micsoda Isten méhe?
3: In the Old Testament,
4: az Ószövetségben,
3: it was Abraham and his generations.
4: Ábrahám és az ő utódai.
3: The people of God were intended to carry the very glory of God.
4: Isten népének az volt a rendeltetése, hogy Isten dicsőségét hordozza.
3: That was the womb of God carrying the promises.
4: Ez volt Isten méhe, ami hordozta az ígéreteket.
3: Carrying the prophetic words.
4: Hordozta a proféciákat.
3: Carrying the will and the purpose of God.
4: Hordozta Isten akaratát és célját.
3: They were carrying it to do it.
4: Azért hordozták, hogy megtegyék.
3: To manifest it.
4: Hogy nyilvánosságra hozzák.
3: To model it.
4: Hogy bemutassák.
3: To make the Gentiles jealous.
4: Hogy féltékenyé tegyék a pogányokat.
3: For what they could see what was happening amongst God's people.
4: Hogy lássák a pogányok, mi történik Isten népe között.
3: But unfortunately they sinned and failed.
4: De sajnos ők bűnbe estek és elbuktak ebben.
3: But they were intended to be the very womb of God, carrying God's purposes.
4: De az lett volna a rendeltetésük, hogy Isten méhe legyenek, akik Isten célját hordozzák.
3: In the New Testament,
4: az Új Szövetségben,
3: the church is the womb of God.
4: Az egyház Isten méhe.
3: God has declared that He will dwell in the midst of us.
4: Isten kijelentette, hogy ő közöttünk fog lakozni.
3: From the beginning of time, God always wanted to dwell in the midst of His people.
4: A kezdetektől fogva Isten az ő népe között akart lakni.
3: And He's dwelling in the midst of His people even today by His Holy Spirit.
4: És még ma is az ő Szent Szelleme által az ő népe között lakik.
3: And all the prophetic words from the have come upon us in this time.
4: És minden profétai szó ránk szállt ebben az időben.
3: And it's our responsibility to carry these words.
4: És a mi kötelességünk hordozni ezeket a szavakat.
3: Oh, I feel thrilled about that. It's our responsibility to carry these words.
4: Engem nagyon felvillanyoz az, hogy tudom, hogy a mi kötelességünk ezeket a szavakat hordozni.
3: Proclaim them.
4: Hogy kimondjuk ezeket, kihirdessük, imádkozzuk őket.
3: Until they are fulfilled.
4: Amíg meg nem valósulnak.
3: We carry the word of God.
4: Hordozzuk Isten igéjét.
3: We incubate it within the womb.
4: A méhünkben fejlesztjük.
3: And the church is like a womb for God.
4: Az egyház olyan, mint egy méh Isten számára.
3: It's a place where we nurture and produce God's will upon the earth.
4: Isten akaratát a földön ebben tápláljuk és ebben hozzuk létre.
3: And it's a place where we birth His glory.
4: És ez az a hely, ahol megszüljük az ő dicsőségét.
3: You know, God wants to put His glory on the earth.
4: Isten az ő dicsőségét el akarja helyezni a földön.
3: And the responsibility is with the church now.
4: És az egyházé most a felelőssége ennek.
3: In the Old Testament,
4: az Ószövetségben,
3: God placed the Ark of the Covenant, that was the presence and the glory of God.
4: Isten a frigyládát helyezte el, ami Isten jelenlétének és dicsőségének a helye volt.
3: It was put in the middle of his people.
4: Oda tette az ő népe közé.
3: Right in the room of his people.
4: Oda az ő népe méhébe.
3: Now Jesus is here.
4: Most már Jézus itt van.
3: He's in here.
4: Itt van bennünk.
3: He's in you.
4: Bennetek, benne.
3: He's in us collectively.
4: Együttesen bennünk van.
3: The Ark of the Covenant.
4: Ez a frigyláda.
3: The very presence of the living God.
4: Az élő Isten jelenléte.
3: In us.
4: Bennünk.
3: We carry the glory.
4: Mi hordozzuk a dicsőséget.
3: We carry his presence.
4: Mi hordozzuk az ő jelenlétét.
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: What are we doing? Are we showing forth his glory?
4: Mit teszünk ezzel? Megmutatjuk az ő dicsőségét?
3: Are we displaying it in the earth?
4: Megmutatjuk a földön?
3: This is what we are supposed to be doing.
4: Ez a feladatunk.
3: God has put his glory upon us.
4: Isten az ő dicsőségét helyezte ránk.
3: Jesus, the very Ark of the Presence.
4: Jézus a jelenlét frigyládája.
3: Came from heaven's glory.
4: Eljött a menny dicsőségéből.
3: And he brought glory down to the earth.
4: És lehozta a dicsőséget a földre.
3: And he created out of his own body.
4: És a saját testéből megteremtett.
3: The womb of God.
4: Megteremtette Isten méhét.
3: His body is the church.
4: Az ő saját testét, ami az egyház.
3: And there, within that body,
4: és ott ebben a testben,
3: he put the purposes of God.
4: Elhelyezte Isten céljait.
3: The will of God.
4: Isten akaratát.
3: The glory of God.
4: Isten dicsőségét.
3: Oh, could I even say that the desires of God?
4: Mondhatnám esetleg azt is, hogy Isten vágyait.
3: And so that we are longing for the things that he longs for.
4: Hogy azok után, a dolgok után vágyódjunk, amik után ő vágyódik.
3: So that we are truly sensing his heart.
4: Hogy valóban érzékeljük, mi van az ő szívében.
3: As if we have been taken into the very heart of God.
4: Mint hogyha bejutnánk Isten szívébe.
3: And this vast heart full of love.
4: Az ő óriási szívébe, ami tele van szeretettel.
3: It's pulsating. Pulsating.
4: És
3: pulsating.
4: Ami dobog, dobog.
3: And here is this heart is beating.
4: Itt van az, és halljuk az ő szív dobbanását.
3: And here it goes, boom, boom, boom,
4: így.
3: Boom, boom.
4: Így dobog az ő szíve.
3: And God is calling you and me.
4: És Isten téged és engem hív.
3: For our hearts to be in tune with His heart.
4: Hogy a mi szívünk összhangban legyen az övével.
3: Come on, let your heart beat with His heart.
4: Hogy a mi szívünk az ő szívverésével egyhangban
3: dobogjon. Let your heart be captured with his heart.
4: Hogy az ő szíve megragadja a mi szívünket.
3: You know, God is wanting to do these things for us in these days.
4: Isten ezekben a napokban ezt akarja megtenni velünk.
3: There've never been days like this ever before.
4: Soha ezelőtt nem voltak pont ilyen napok, mint
3: ezek. And I tell you, huge responsibility rests upon this generation now.
4: És azt mondom nektek, hogy ez a felelősség most ezen a nemzedéken nyugszik.
3: And so we have to rise up with new fervor and new power.
4: Tehát új erővel és új buzgalommal kell nekünk felkelnünk.
3: We've got to be ready to do what God is saying, hear what he's saying.
4: Késznek kell lennünk meghallani és megtenni ezt, amit Isten mond.
3: In Zechariah and chapter 2 and verse 5.
4: A Zakariás 2:5-ben.
3: We have another picture of that end-time church.
4: Az utolsó idők egyházáról egy másik képet látunk.
3: The Lord says.
4: Azt mondja az Úr.
3: Through the prophet Zechariah.
4: A Zakariás prófétán keresztül.
3: God is speaking to his people.
4: Isten szól az ő népéhez.
3: He says, I will be a wall of fire around her.
4: Azt mondja, hogy én tűzfal leszek körülötte.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek ezt.
3: I will be the glory in her midst.
4: Én leszek közötte a dicsőség.
3: That's what God wants to be.
4: Ez akar Isten lenni.
3: That's a picture of this end-time church.
4: Ez ennek az utolsó időkbeli egyháznak a
3: képe. A wall of fire around us.
4: Körülöttünk van egy tűzfal.
3: And his glory in the midst. Hallelujah.
4: És középen meg ott van az ő dicsősége.
3: Thank you, Lord.
4: Köszönjük,
3: Uram.
4: Thank you, Lord. Köszönjük, Uram.
3: That's where we live.
4: Ebben élünk.
3: With the protection of our living God as a wall of fire around us.
4: Ami élő Istenünk védelme olyan körülöttünk, mint egy tűzfal.
3: That's where we live in the midst of the glory of our God.
4: Ebben élünk Isten dicsőségének a közepette.
3: Right in the middle of the womb of God.
4: Isten méhének a közepén.
3: It is going to be made manifest to the nations.
4: És ez meg fog nyilvánulni a nemzetek előtt.
3: The end time church is filled with God's glory.
4: Az utolsó idők egyháza tele van Isten dicsőségével.
3: And it will bring forth a generation after generation of glory carriers. Hallelujah.
4: És a dicsőséget hordozó nemzedékeit egymás után fogja létrehozni.
3: Are you a glory carrier?
4: Te is hordozod a dicsőséget?
3: Do you carry the glory of our God?
4: Hordozod a mi Istenünk dicsőségét?
3: I want to say to you, precious ones, that's what God is looking for.
4: Azt akarom mondani nektek, kedveseim, hogy Isten ezt keresi.
3: Come on, if we're living in the glory, let's be a glory carrier.
4: Hogyha a dicsőségben élünk, akkor hordozzuk is ezt a dicsőséget.
3: Carrying the very presence of the Lord.
4: Az Úr jelenlétét hordozzuk.
3: In Galatians chapter 4 verse 26.
4: A Galata 4:26-ban.
3: It says there that Jerusalem above is free.
4: Azt olvassuk, hogy az ott az égben levő Jeruzsálem szabad.
3: You know what that is a picture of?
4: Tudjátok, ez minek a képe?
3: The bride of Christ.
4: Krisztus mennyasszonyáé.
3: The church, Jerusalem coming down out of heaven.
4: Az egyház, mint Jeruzsálem leszáll a mennyből.
3: And he says, this Jerusalem, she's free.
4: És azt olvassuk erről a Jeruzsálemről, hogy ez szabad, az ő egyháza.
3: This bride, she's free.
4: Az ő mennyasszonya szabad.
3: And she's the mother of us all.
4: És ő mindnyájunk anyja.
3: The church is the mother of us all.
4: Az egyház mindnyájunk anyja.
3: This is the womb of God.
4: Ez Isten méhe.
3: Now I want us to look at some of the Old Testament types.
4: Most szeretném, hogyha néhány ószövetségi előképet megnéznénk.
3: Again and again in the Old Testament.
4: Az Ószövetségben újra és újra.
3: The enemy endeavored to stop the godly line.
4: Az ellenség megpróbálta elvágni, félbe szakítani az Isten szerinti utódlást.
3: And again, the godly line was barren.
4: És az Isten szerinti vérvonal újra és újra meddő volt.
3: What was the enemy trying to do?
4: Mit próbált az ellenség elérni?
3: He was endeavoring to stop generational transference.
4: Megpróbálta megakadályozni, hogy a generációk egymásnak átadják Isten áldását.
3: You know, he's still doing that.
4: Tudjátok, még mindig ezt teszi.
3: Okay, you're a believer.
4: Rendben, te hívő vagy.
3: Okay, the devil will come to terms with that.
4: Az ördög ebben még valahogy belenyugszik.
3: Okay, lost one.
4: Rendben, egyet elvesztem.
3: But I'm gonna have the children.
4: De azt mondja, a gyerekeket megkaparintom.
3: He goes for the next generation.
4: A következő nemzedéket célozza meg.
3: But God intends every generation to follow on after their own kind.
4: De Isten azt akarja, hogy minden nemzedék önmagához hasonlót hozzon létre.
3: Come on, we need to guard that next generation.
4: Szükségünk van a következő nemzedékben is Istenre.
3: We can see what the enemy is about.
4: Láthatjuk, mi az ellenség terve.
3: Sarah was called the mother of nations.
4: Sárának az volt a neve, hogy nemzetek anyja.
3: What a glorious name.
4: Micsoda dicsőséges név.
3: Mother of nations, Sarah.
4: Sára, nemzetek anyja.
3: She was barren.
4: De meddő volt.
3: Isn't that fantastic?
4: Nem fantasztikus.
3: Prophesied over her. Mother of nations.
4: Azt profétálták fölötte, hogy nemzetek anyja.
3: Barren.
4: És meddő volt.
3: Rebecca.
4: Rebecca.
3: Prophesied over Rebecca.
4: Rebecca fölött is ezt profétálták.
3: Mother of thousands of tens of thousands.
4: Tízezrek és százezrek anyja.
3: This is the prophecy over Rebecca.
4: Ez a Rebecca fölött elmondott profécia.
3: She was barren.
4: Meddő volt.
3: Rachel.
4: Rachel.
3: She carried the prophecies of Abraham.
4: Ő Ábrahám proféciáit hordozta.
3: Genesis 28 and verse 3.
4: 1 Mózes 28:3.
3: It is repeated there.
4: Itt megismétlődik ez.
3: I'm just going to read it to you.
4: Csak felolvassam nektek.
3: This is when Isaac was blessing Jacob.
4: Ez volt az, amikor Izsák megáldotta Jákobot.
3: Before he married Rachel.
4: Mielőtt Ráhelt feleségül vette volna.
3: And Isaac blesses Jacob with the blessings of Abraham.
4: És Izsák Jákobot az Ábrahám áldásával áldja meg.
3: And then Isaac takes those blessings of Abraham to his new wife Rebecca.
4: Aztán
3: Rachel.
4: Izsák elviszi ezt az új áldást az ő feleségének, Ráhelnek.
3: And this is what's written.
4: És az van megírva.
3: May God Almighty bless you.
4: A mindenható Isten pedig áldjon meg.
3: And make you fruitful and multiply you.
4: Szaporítson és sokasítson meg téged.
3: That you may be an assembly of peoples.
4: Hogy népek sokasságává légy.
3: And I give you the blessing of Abraham.
4: És adja neked az Ábrahám áldását.
3: To you and your descendants with you.
4: Te néked és a te magodnak, te veled együtt.
3: That you might inherit the land.
4: Hogy örökség szerint bírjad a földet.
3: And then in Genesis 17.
4: És utána az 1 Mózes 17-ben.
3: She had yet another prophecy over her.
4: Egy másik profécia hangzik el fölötte.
3: I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings shall come from you.
4: Rendkívül gyümölcsözővé teszlek, nemzetek fognak származni tőled, és királyok születnek tőled.
3: The prophecies of Abraham came upon Rachel.
4: Abraham proféciái szálltak Ráhelre.
3: But she was barren.
4: De meddő volt.
3: Isn't that incredible?
4: Nem elképesztő, hihetetlen.
3: What is this telling us?
4: Mit tudunk meg ebből?
3: That the enemy endeavors to shut the womb and cause barrenness of every godly line.
4: Azt, hogy a sátán megpróbál bezárni minden olyan méhet és meddőséget okozni minden olyan vérvonalban, ami Isten szerinti.
3: The enemy is after the womb of God.
4: Az ellenség Isten méhét akarja betömni.
3: What has he been doing in the church?
4: Mit csinált az egyházban?
3: He's been endeavoring generation after generation to make it barren.
4: Egyik nemzedék után egyik nemzedékben a másik után megpróbálta meddővé tenni.
3: So that this womb of God does not produce.
4: Hogy Isten méhéből ne szülessen semmi.
3: What a curse this is upon the church.
4: Egy ilyen átok van az egyházon.
3: You know, each one of those women, Sarah, Rebecca and Rachel, that each one only conceived by a supernatural intervention.
4: Mindezen asszonyok, Sára is és Ráhel is és Rebecca is csak természet fölötti beavatkozás eredményeként tudott fogadni.
3: Do you know this, the church in this age?
4: Tudjátok, az egyház ebben a korban
3: is in desperate need of a supernatural intervention.
4: Az egyháznak hatalmas szüksége van természet fölötti beavatkozásra.
3: It's only a supernatural intervention that is going to cause the womb of this church in this age to become fruitful.
4: Csak egy természet fölötti beavatkozás tudja elérni, hogy ebben a nemzedékben ennek az egyháznak a méhe gyümölcsöző legyen.
3: And what is that supernatural intervention?
4: És mi ez a természet fölötti beavatkozás?
3: It is the very power of the Holy Spirit.
4: A Szent Szellem ereje.
3: The Spirit that came upon Mary.
4: A Szent Szellem, aki Máriára rászállt.
3: And the Holy Spirit overshadowed her.
4: És a Szent Szellem beárnyékozta őt.
3: And her womb bore the Christ child.
4: És az ő méhéből született a Krisztus.
3: Come on, we need a new overshadowing of the Holy Spirit.
4: Újra szükségünk van a Szent Szellem általi beárnyékolásra.
3: A new powerful visitation.
4: Egy új erőteljes látogatásra.
3: That the womb of the church might be visited and become fruitful.
4: Hogy az egyház méhe is egy látogatást kapjon és egy gyümölcsözővé váljon.
3: Always all down the generations there's been a battle over fruitfulness.
4: Mindig, akárhány nemzedéket nézünk meg, mindig harc volt a gyümölcsözőség területén.
3: And we need to recognize it's the same today.
4: És nekünk fel kell ismernünk, hogy ma ugyanez a helyzet.
3: Like in one place we can see fruitfulness, and we go to another city, and no, it's just barrenness.
4: Az egyik városban látjuk a gyümölcsözést, és elmegyünk egy másik helyre, és ott csak meddőséget látunk.
3: I believe that we need to unite and war against barrenness.
4: Hiszem, hogy egyesített erőkkel kell harcolnunk a meddőség ellen.
3: And we need to unite.
4: Egyesülnünk kell.
3: And call down the power of the Spirit to cause an igniting in the very womb of God.
4: És le kell hívnunk Isten Szent Szellemét együtt, hogy Isten méhében tüzet tudjon gyújtani.
3: I'm sure that you won't be satisfied if you get fruitfulness in your little corner.
4: Gondolom, hogy ti attól is elégedettek lennétek, ha a te kis sarkatokban gyümölcsözés
3: lenne.
4: De a többiek még meddők maradnának.
3: Come on, we want to see an opening up of the womb of God.
4: De mi azt akarjuk látni, hogy Isten méhe megnyílik.
3: We want to see a great fruitfulness coming forth.
4: Látni akarunk egy nagy gyümölcsözést előtörni.
3: Now, in the natural,
4: természetes szinten,
3: there's only one way in which a baby is conceived.
4: Egy kisbaba csak egyetlen módon foganhat meg.
3: There's got to be an intimate interaction between the wife and the lover.
4: Kell történni egy nagyon bensőséges eseménynek a feleség és a szerelmesek között.
3: And I want to tell you that's what God is looking for today.
4: És el akarom mondani nektek, hogy Isten ma is ezt akarja.
3: He is wooing his bride.
4: Ő vonza magához, hívja az ő menyasszonyát.
3: He's looking for that intimate interaction with her.
4: Ő akarja ezt a bensőséges kapcsolatot a menyasszonyával.
3: He's looking for godly worship.
4: Isten szerinti imádást akar.
3: A passionate heart that is poured out before him.
4: És szenvedélyes szíveket, akik ki vannak öntve előtte.
3: You know, we don't just sing songs here.
4: Mi itt nem csak énekeket éneklünk.
3: We're opening up the heavens.
4: Hanem kinyitjuk a mennyet.
3: We're opening up the womb of God.
4: Kinyitjuk Isten méhét.
3: We're in that place of intimate communication with our God.
4: Az Istenünkkel való bensőséges kommunikációban vagyunk.
3: We're in that place where something can happen within the body of Christ.
4: Olyan helyzetben vagyunk, amikor történhet valami Krisztus testében.
3: We're in that place where we are inseminating the very purposes of God within his body.
4: Abban az helyzetben vagyunk, amikor Krisztus testében Istennek az akaratát bírjuk megvalósulásra.
3: We're calling forth fruitfulness.
4: Előhívjuk a gyümölcsözést, a termékenységet.
3: Come on, worship isn't just something you do before you preach.
4: Az imádás az nem csak olyas valami, amit prédikáció előtt csinálunk.
3: Worship something you do every day of your life.
4: Az imádás olyasmi, amit életünk minden napján csinálunk.
3: Worship's what you do when you open your eyes in the morning.
4: Az imádás akkor kezdődik, mikor reggel kinyitjátok a szemeteket.
3: Before you sleep at night.
4: És mielőtt elaludnátok este.
3: You're just a worshipper.
4: Csak imádók vagytok.
3: And I want to call you to that place.
4: És én erre akarlak hívni titeket.
3: You know, in the natural, when a baby is conceived,
4: tudjátok, fizikai szinten, amikor megfogan egy baba,
3: it takes time for that womb to develop.
4: Egy idő kell ahhoz, míg kifejlődik a méhben.
3: And I believe also within the womb of the church.
4: És én hiszem, hogy az egyház méhében is.
3: There is a time lapse in which he is developing the womb.
4: Kell egy bizonyos idő ahhoz, amíg Isten a méhben ki tudja alakítani a dolgokat.
3: Come on, he's working in us.
4: Isten munkálkodik
3: bennünk. He's stretching us out.
4: Kifeszít minket, kinyújt minket.
3: He's extending our understanding.
4: Bővíti a megértésünket.
3: He's making us hungry and longing for him.
4: És éhessé és vágyódóvá tesz minket ő maga iránt.
3: Do we feel that?
4: Érezzük ezt?
3: Come on, he's doing that, pulling us, making us yearn after him.
4: Isten ezt cselekszi, hogy vonz minket magához, és rávesz minket, hogy vágyakozzunk ő utána.
3: He's developing the very womb of God.
4: Tehát Istennek a méhét fejleszti közöttünk.
3: You know, this is time.
4: Itt az ideje.
3: Right now it's time.
4: Most van itt az ideje.
3: The bride of Christ is coming forth in the earth.
4: Amikor Krisztus mennyasszonya előre tör a földön.
3: And this is one of the restoration prophecies in the earth.
4: És ez a földre vonatkozó egyik helyreállítási profécia.
3: That the bride of Christ is coming forth.
4: Hogy Krisztus mennyasszonya előtör feláll.
3: And we see that happening.
4: És látjuk ezt történni.
3: Who is this bride of Christ?
4: Ki ez a Krisztus mennyasszonya?
3: She is the church that loves her husband.
4: Az egyház, aki szereti a férjét.
3: And with that lover is being stirred within the church.
4: És az a szeretet felgerjesztődik az egyházban.
3: Come on, don't consider this is just something for a few people.
4: Ne gondoljátok, hogy ez csak egy keveseknek szóló
3: this
4: dolog.
3: This is something which is necessary for the whole church now.
4: Jelenleg az egész egyháznak szüksége van erre.
3: We come into an intimate knowledge of him.
4: Bensőségesen megismerjük az Urat.
3: We come become passionate lovers of our God.
4: Szenvedélyesen szeretjük a mi Istenünket.
3: Come on, you can sing to him all day long. I love you, Lord. I love you, Lord.
4: Egész nap énekelhetitek neki, hogy szeretlek, Uram, szeretlek, Uram.
3: Come on, some of you never had ever done that, but I'm saying, come on, you need to do that. I love you, my God. I love you.
4: Némelyektek soha nem tették ezt, de most bátorítalak titeket, hogy tegyétek ezt, hogy énekeljetek, hogy szeretlek, Uram.
3: Let's get passionate about our God.
4: Legyünk szenvedélyesek a mi Istenünk iránt.
3: Let's be intimate with him.
4: Legyünk bensőséges kapcsolatba vele.
3: Let's see what he will do in his church.
4: Lássuk, hogy mit tesz ő az egyházában.
3: You see, when that bride comes to him,
4: tudjátok, amikor a mennyasszonya ő hozzá megy,
3: she's going to be fruitful.
4: Gyümölcsöző lesz, termékeny.
3: Oh, yes, she's gonna be fruitful.
4: Oh, igen, termékeny lesz.
3: She's the wife of the Lamb.
4: Ő a bárány mennyasszonya.
3: And it, when it comes to the place of birth,
4: és amikor a születés ideje eljön,
3: you know, the womb is the strongest muscle in a woman's body.
4: Tudjátok, egy nő testében a méh a legerősebb izom.
3: Did you know that?
4: Tudtátok?
3: When a woman is giving birth,
4: amikor egy asszony szül,
3: that muscle of the womb,
4: akkor a méhnek az izma
3: is the strongest muscle she has.
4: Az a legerősebb izom, ami a testében van.
3: A lot stronger than most of you men's muscles.
4: Sokkal erősebb, mint nagyon sok férfinak az izmai.
3: It's gotta be tough.
4: Nagyon keménynek, erősnek kell lennie.
3: And the Lord is developing that strong muscle within his people these days.
4: És az Úr ezekben a napokban ezt az erős izmot fejleszti az ő népében.
3: We're gonna produce, I tell you people, we're gonna produce.
4: Mondom nektek, hogy szülni fogunk valamit.
3: Something glorious is going to take place. Hallelujah.
4: Valami dicsőséges dolog fog történni.
3: We're going to be intolerant of being barren.
4: Nem fogjuk eltűrni a meddőségünket.
3: Come on, we're going to say we can't be barren any longer.
4: Meg fogjuk mondani, hogy nem lehetünk többé meddők.
3: Oh God, I've got to lead people to the Lord.
4: Istenem, hát nekem embereket kell az Úrhoz vezetnem.
3: I've been barren for years, Lord.
4: Uram, már évek óta meddő vagyok.
3: Stir my heart.
4: Gerjeszt fel a szívemet.
3: Come on, some of you sitting here haven't led anybody to the Lord for years.
4: Vannak itt köztetek olyanok, akik már évek óta nem vezettek senkit az Úrhoz.
3: If ever.
4: Ha egyáltalán volt olyan, amikor igen.
3: Barren.
4: Meddőség.
3: It's a curse to be barren.
4: Ez egy átok a meddőség.
3: Come on, come out of it.
4: Gyertek ki belőle.
3: Decide you're going to serve God.
4: Döntsétek el, hogy Istent fogjátok szolgálni.
3: You're going to yield to him.
4: Neki fogjátok alávetni
3: magatokat. You're going to come to the heavenly lover.
4: Oda mentek a mennyei szerelmeshez.
3: And you're going to be fruitful.
4: És termékenyek lesztek.
3: In Jesus' name, come on, do it.
4: Jézus nevében, tegyétek meg.
3: You know what else causes a conception within the womb?
4: Tudjátok, mi a másik dolog, ami a méhben a foganást létrehozza?
3: Even as it was with Mary.
4: Ahogy Máriánál is volt.
3: The word was spoken.
4: Elhangzott az ige.
3: The word came into her.
4: Az ige belehatolt.
3: And it conceived.
4: És megfogant.
3: The living word came forth.
4: Előjött az élő ige.
3: We've heard the prophetic word.
4: Hallottuk a prófétai igét.
3: And this book is full of the prophetic word.
4: Ez a könyv tele van prófétai igékkel.
3: Now what prophetic word have you grabbed into your womb?
4: Hogyha van egy prófétai ige, amit ti megragadtok a méhetekkel.
3: What prophetic word are you incubating?
4: Legyen egy prófétai szó, ami bennetek kezd el fejlődni.
3: What prophetic word is going to come to fruition?
4: Melyik az a prófétai szó, ami bennetek fejlődni fog?
3: Come on, take the word.
4: Vegyétek el, fogjátok az igét.
3: I want to read you a scripture.
4: Olvasok nektek egy igét.
3: This is just Isaiah 62.
4: Ézsaiás 62.
3: You can open that with me.
4: Lapozzatok oda velem.
3: You know, I take this passage of scripture.
4: Én fogom ezt az igét.
3: And I prophesy it over the city in which I live.
4: És profétálom afölött a város fölött, ahol élek.
3: In San Antonio.
4: San Antonióban.
3: You take this.
4: Fogjátok ezt.
3: I say when I read this.
4: Amikor én ezt olvasom, azt mondom.
3: For San Antonio's sake, I will not hold my peace.
4: San Antonióért nem hallgatok.
3: Because that's where I live.
4: Mert én ott élek.
3: Now what about you?
4: És veletek mi van?
3: I can't say. Sheke something or other.
4: Nem tudom kimondani, hogy Székesfehérvár.
3: You can say that.
4: Ki tudjátok mondani?
3: Now that's a tongue twister. But you need to declare that.
4: De ki kell ezt hirdetnetek itt is?
3: I'll say Budapest. Okay, for Budapest.
4: A Budapestet kimondom, hogy Budapest tér.
3: I will not hold my peace.
4: Nem hallgatok.
3: For Jerusalem's sake, and you put the name of your city in there.
4: És Jeruzsálem helyére is tegyétek a városotok nevét.
3: Proclaim it.
4: Hirdessétek
3: ki. Prophesy it.
4: Profétáljátok.
3: I will not rest.
4: Nem nyugszom.
3: Prophesy until her righteousness goes forth as the brightness.
4: Profétáljátok, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága.
3: And her salvation is a lamp that burns.
4: És szabadulása, mint a fáklya tündököl.
3: Come on, put the name of your city in there.
4: Tegyétek be a városotok nevét ide.
3: And Gentiles will come and see your righteousness. Let's say the unbelievers are going to see the righteousness.
4: És meglátják a népek igazságodat. Mondjátok, a hitetlenek meglátják igazságodat.
3: And even the politicians are going to see your glory. Hallelujah.
4: És még a politikusok is meglátják dicsőségedet.
3: And you'll be called by a new name.
4: És új nevet adnak néked.
3: Which the mouth of the Lord will name.
4: Amelyet az Úr szája határoz meg.
3: And you shall be a crown of glory in the hand of the Lord.
4: És leszel dicsőség koronája az Úr kezében.
3: Come on, you could read that whole chapter.
4: Az egész fejezetet felolvashatjátok.
3: Prophesy it.
4: És profétáljátok.
3: Proclaim it.
4: Hirdessétek ki.
3: Get it in your spirit.
4: Jusson be a szellemetekbe.
3: Maybe the God has given you other scriptures.
4: Lehet, hogy Isten nektek más igéket adott.
3: But come on, want to tell you, until there's a seed of the word within your womb.
4: De mondom nektek, hogy amíg a méhetekben nincs egy ige,
3: nothing's going to be produced.
4: Semmi nem fog születni.
3: So you better get the word in you.
4: Tehát jobban teszitek, hogyha magatokba veszitek az igét.
3: Now you need a rhema word.
4: Szükségetek van egy rémára.
3: You need a word out of the mouth of God into your heart.
4: Egy olyan ígére, ami Isten szájából a ti szívetekbe jön be. Helyetok, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága.
3: And our salvation is a lamp that burns.
4: És szabadulása, mint a fákja tündököl.
3: Come on, put the name of your city in there.
4: Tegyétek be a városotok nevét ide.
3: And Gentiles will come and see your righteousness. Let's say the unbelievers are going to see the righteousness.
4: És meglátják a népek igazságodat. Mondjátok, a hitetlenek meglátják igazságodat.
3: And even the politicians are going to see your glory. Hallelujah.
4: És még a politikusok is meglátják dicsőségedet.
3: And you'll be called by a new name.
4: És új nevet adnak néked.
3: Which the mouth of the Lord will name.
4: Amelyet az Úr szája határoz meg.
3: And you shall be a crown of glory in the hand of the Lord.
4: És leszel dicsőség koronája az Úr kezében.
3: Come on, you could read that whole chapter.
4: Az egész fejezetet felolvashatjátok.
3: Prophesy it.
4: És profétáljátok.
3: Proclaim it.
4: Hirdessétek ki.
3: Get it in your spirit.
4: Jusson be a szellemetekbe.
3: That may be that God has given you other scriptures.
4: Lehet, hogy Isten nektek más igéket adott.
3: But come on, I want to tell you, until there's a seed of the word within your womb.
4: De mondom nektek, hogy amíg a méhetekben nincs egy ige,
3: nothing's going to be produced.
4: Semmi nem fog születni.
3: So you better get the word in you.
4: Tehát jobban teszitek, hogyha magatokba veszitek az igét.
3: Now you need a rhema word.
4: Szükségetek van egy rémára.
3: You need a word out of the mouth of God into your heart.
4: Egy olyan ígére, ami Isten

0: crown of glory in the hand of the Lord.
1: És lesz a dicsőség koronája az Úr kezében.
0: Come on, you could read that whole chapter.
1: Az egész fejezetet felolvashatjátok.
0: Prophesy it.
1: És profétáljátok.
0: Proclaim it.
1: Hirdessétek ki.
0: Get it in your spirit.
1: Jusson be a szellemetekbe.
0: Now, maybe the God has given you other scriptures.
1: Lehet, hogy Isten nektek más igéket adott.
0: But come on, I want to tell you, until there's a seed of the word within your womb.
1: De mondom nektek, hogy amíg a méhetekben nincs egy ige,
0: nothing's gonna be produced.
1: Semmi nem fog születni.
0: So you better get the word in you.
1: Tehát jobban teszitek, hogyha magatokba veszitek az igét.
0: Now you need a rhema word.
1: Szükségetek van egy rémára.
0: You need a word out of the mouth of God into your heart.
1: Egy olyan ígére, ami Isten szájából a ti szívetekbe jön be.
0: You need it living in you.
1: Amelyik bennetek él.
0: You need it.
1: Szükségetek van, nektek van rá szükségetek.
0: You need it for a new church.
1: Szükségetek van egy új gyülekezet érdekében.
0: You need it for every new undertaking.
1: Minden új vállalkozás szempontjából szükség van egy ilyen ígére.
0: You need it to keep yourself on track and on target.
1: Szükségetek van ezért erre ahhoz, hogy rajta maradjatok a megfelelő vágányon.
0: Come on, we need to be constantly hearing from God.
1: Állandóan hallanunk kell Istentől.
0: Get the word of God.
1: Kapjátok meg Isten igéjét.
0: I want to tell you, God is going to release his womb.
1: És mondom nektek, hogy akkor Isten felszabadítja az ő méhét.
0: There's a birthing anointing coming upon the intercessors.
1: Egy szülési kenet száll a közbenjárókra.
0: It's happening.
1: Történik ez.
0: God does everything in order.
1: Isten mindent sorrendben tesz.
0: And you know, when you see that travailing spirit coming upon the church.
1: És tudjátok, amikor azt látjátok, hogy az gyülekezetre rászáll a vajudás szelleme.
0: Know for sure we're about to see a birthing.
1: Akkor tudjátok biztosan, hogy hamarosan szülés lesz.
0: Oh, let's pray for that. Let's pray for that.
1: Imádkozzunk ezért. Imádkozzunk.
0: The Lord said to me one time.
1: Azt mondta nekem egyszer az Úr.
0: When you see men travailing.
1: Amikor látod, hogy a férfiak vajudnak.
0: Know the time is near.
1: Akkor tudd, hogy közel az idő.
0: Come on, women travail.
1: Gyerünk, a nők azok vajudnak.
0: When you see the men travailing.
1: De amikor majd látod, hogy a férfiak vajudnak.
0: The time is near.
1: Akkor közel van az idő.
0: Come on, everything in its order.
1: Isten mindent sorrendben tesz.
0: God is putting this upon the church.
1: Isten ezt ráhelyezi az egyházra.
0: It's not as if we can suddenly decide this is the time.
1: Nem úgy van, hogy mi döntjük el egyszer csak, hogy most van itt az idő.
0: When a woman's gonna have a baby.
1: Amikor egy asszonynak gyereke lesz.
0: She can't say, oh, I'll have this baby when it's convenient.
1: Nem mondhatja azt a nő, hogy akkor szülöm meg ezt a gyereket, amikor majd éppen kényelmes lesz a helyzet.
0: It's never been like that.
1: Ez soha nem volt így.
0: Babies come when babies come.
1: A babák akkor jönnek, amikor akarnak.
0: And they've got their own timetable.
1: Megvan a saját ütemtervük.
0: And when the contractions come.
1: És amikor jönnek az összehúzódások,
0: now something's gonna happen.
1: A görcsök, akkor történni fog valami.
0: And I believe that those contractions are coming upon the body of Christ.
1: És én hiszem, hogy Krisztus testében jönnek már az összehúzódások.
0: And I want to say to you, precious ones.
1: És azt akarom nektek mondani,
0: come
1: drágáim.
0: Come on, if you feel that pressure upon you.
1: Hogyha érzitek magatokon ezt a nyomást.
0: There's a driving to the place of prayer.
1: Hogy úgy érzitek, hogy űz titeket valami az ima helyére.
0: Come on, don't give up, don't give up.
1: Akkor ne adjátok fel semmiképp.
0: Come on, stay there and be persistent.
1: Hanem maradjatok ott és legyetek kitartóak.
0: Now is the time to hold on.
1: Most van itt az idő, amikor ki kell tartani.
0: Now is the time to be persistent and faithful.
1: Most van itt az idő, amikor kitartónak és hűségesnek kell lenni.
0: And we shall see the fruit of our prayers.
1: És látni fogjuk az imáink gyümölcsét.
0: Don't get discouraged.
1: Ne csüggedjetek el.
0: Things might seem to take a long time.
1: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy túl sokáig tart dolgok megtörténése.
0: But God is working for us and with us.
1: De Isten munkálkodik értünk és velünk együtt.
0: Come on, take his word, declare it, proclaim it.
1: Fogjátok az ő igét és hirdessétek ki, jelentsétek ki.
0: Obey him in tiny details.
1: Engedelmeskedjetek neki az apró részletekben.
0: You know, God will speak to you if you will listen.
1: Tudjátok, Isten szólni fog hozzátok, ha odafigyeltek.
0: And if you will obey, he will keep on speaking.
1: És hogyha engedelmeskedtek, akkor tovább fog beszélni.
0: Come on, sometimes we are so lost because we can't hear God, because we don't obey God.
1: Néha azért tévedünk el annyira, mert nem halljuk Isten szavát, azért, mert előtte nem engedelmeskedtünk.
0: You know, sometimes it seems he only whispers, and you wonder, was that God or was it my best idea?
1: Néha úgy gondoljátok, hogy Isten csak suttog, és azon tűnődtök, hogy ez valóban Isten szava volt-e, vagy csak a ti legjobb ötletetek.
0: Come on, learn to hear his voice.
1: Tanuljátok meg hallani az ő
0: hangját. Recognize his voice.
1: Ismerjétek fel.
0: And obey him.
1: És engedelmeskedjetek
0: neki. And he will speak to you.
1: És ő szólni fog hozzátok.
0: And I tell you, God.

0: is waiting to do something for us.
1: És mondom nektek, hogy Isten alig várja, hogy tehessen értünk valamit.
0: We're in the most incredible days.
1: A legmegdöbbentőbb korban élünk.
0: I believe that the body of Christ is in those birth pangs now.
1: Hiszem, hogy jelenleg Krisztus teste a szülési fájdalmakat éli át.
0: I believe right now that there's a delivery time coming.
1: Hiszem, hogy most jön a szülés ideje.
0: You know what God says in the Word?
1: Tudjátok, mit mond Isten az igében?
0: Can a nation be born in a day?
1: Születhet egy nemzet egy nap alatt?
0: What do you answer?
1: Mi a ti válaszotok?
0: Yes, Lord!
1: Igen, Uram!
0: Do you say that?
1: Ezt mondjátok ti is?
0: You know we need to grab hold of some scriptures.
1: Tudjátok, meg kell ragadnunk néhány igét.
0: Believe them, yell them, shout them, pray them.
1: Higgyétek őket, kiáltsátok őket, üvöltsétek őket, imádkozzátok őket.
0: Yes, my God, Hungary can be born in a day.
1: Igen, Uram, Magyarország egy nap alatt meg fog születni.
0: Come on, declare it.
1: Gyerünk, hirdessétek ki.
0: Don't look at the things the devil's doing.
1: Ne azokat a dolgokat nézzétek, amiket az ördög csinál.
0: Look at what God's doing.
1: Hanem azt nézzétek, amit Isten csinál.
0: Lift up his name.
1: Emeljétek fel az ő nevét.
0: Hungary belongs to the Lord.
1: Magyarország az Úré.
0: This nation belongs to God.
1: Ez a nemzet Isten tulajdona.
0: I don't care what the devil says.
1: Nekem mindegy, mit mond az ördög.
0: I serve the living God.
1: Én az élő Isten szolgálom.
0: The Lord above all lords.
1: Azt, aki Úr minden Úr fölött.
0: The God of gods, the mighty one.
1: Az Istenek Istenét, a hatalmas.
0: The one who has the last word.
1: Aki az elveszett világa után
0: ment. We lift up your name, Lord.
1: Uram, felemeljük a te
0: nevedet. We lift it up high over the nation.
1: Magasra felemeljük a nemzet fölé.
0: We crown you, Lord Jesus, King of the nation.
1: És téged, Jézus, koronázunk meg a nemzet királyává.
0: Come on, that's the way to pray. That's the way to declare.
1: Így kell imádkoznunk, így kell ezt kihirdetnünk.
0: It's ours.
1: Ez a miénk, ez a feladat.
0: Because it's God's.
1: Mert Istené ez a nemzet.
0: Oh, yes.
1: Oh, igen.
0: No question about it.
1: Ezzel kapcsolatban nincs is kérdés.
0: Okay, there's a fight, but we're going to win the fight.
1: Van harc, de meg fogjuk nyerni.
0: We know the end of the story.
1: Ismerjük a történet végét.
0: He's shaking nations.
1: Isten megrázza a nemzeteket.
0: He's shaking Hungary.
1: Megrázza Magyarországot.
0: But it's for purpose, people.
1: De embereknek ennek van egy célja.
0: He's going to shake people out of their complacency.
1: Ki fogja a kényelmes életükből rázni az embereket.
0: He's going to shake them out of barren churches.
1: És kirázza őket a meddő gyülekezetekből.
0: He's going to shake them out of barren lifestyles.
1: És kirázza őket a meddő életmódjukból.
0: And they're going to be desperate for life.
1: És az emberek kétségbe esetten keresik majd az életet.
0: Because the church is going to manifest life and they'll see it in you.
1: Mert a gyülekezet az életet fogja megmutatni, az emberek látni fogják bennetek.
0: Hallelujah. The next thing is going to take.
1: A következő dolog, ami kell ehhez,
0: is going to take supernatural faith in these days.
1: A természet fölötti hitre van szükség ezekben a napokban.
0: The Lord said about his second coming.
1: Az Úr azt mondta az ő második eljöveteléről.
0: Will I find faith on the earth when I come?
1: Találok hűséges emberek hitet a földön, amikor eljövök?
0: Good question.
1: Jó kérdés.
0: And that means every one of us needs to answer it.
1: És ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek válaszolnunk kell erre a kérdésre.
0: Faith isn't floating in the air.
1: A hit nem csak úgy száldos a levegőben.
0: It's in here.
1: Hanem itt bent van bennünk.
0: So is he gonna find faith in you?
1: Tehát Jézus fog bennetek hitet találni, amikor eljön.
0: I want to tell you, you're gonna need more faith tomorrow than you've got today.
1: El kell mondanom nektek, hogy lehet, hogy holnap több hitre lesz szükségetek, mint ma.
0: And you're gonna need more faith next year than you got this year.
1: És jövőre több hitre lesz szükségetek, mint az idén.
0: The fight is gonna get tougher.
1: Mert a harc keményebb lesz.
0: Because the enemy has got all his guns ranged on us.
1: Mert az ellenség összes puskája ránk van szegezve.
0: But you know what God's answer is?
1: De tudjátok, mit felel Isten erre?
0: He'll give us greater anointing and greater power.
1: Ő nagyobb kenetet és nagyobb erőt ad nekünk.
0: We are the head and not the tail. Come on.
1: Mi a fej vagyunk és nem a farok.
0: We're the overcomers.
1: Győztesek vagyunk.
0: And we will stay that way.
1: És ilyenek is maradunk.
0: Whatever the enemy throws at us, we're still the overcomers.
1: Akármit is dobál ránk az ellenség, mi maradunk a győztesek.
0: And we're gonna find that God will give us supernatural faith in these days.
1: És meg fogjuk látni, hogy Isten természet fölötti hitet ad nekünk ezekben a napokban.
0: There's going to be a contending for faith.
1: A hitért való versengés és harc lesz.
0: You read those chapters of Matthew 25.
1: Amikor a Máté 25-öt olvassátok, 25-öt.
0: And in Timothy chapter 1 Timothy 3, where it talks about the end times.
1: És az 1 Timóteus 3-at, ami az utolsó időkről beszél.
0: Terrible times are coming.
1: Szörnyű idők jönnek.
0: And children will even rise against their parents and parents against their children. Még, all kinds of wickedness.
1: Még a gyerekek is feltámadnak a szüleik ellen, és a szülők a gyerekeik ellen, és mindenféle
0: gonoszság lesz. Wars and rumors of wars.
1: Háborúk és háborúk hírei.
0: Terrible persecutions.
1: Szörnyű üldöztetés.
0: All these things are with us.
1: Mindezek a dolgok itt vannak közöttünk.
0: It's a time of contending for our faith.
1: Ez az az idő, amikor harcolnunk kell a hitünkért.
0: And you and I have got to settle some issues.
1: És nektek és nekem el kell döntenünk néhány dolgot.
0: I'm gonna trust you.
1: Én benned bízom, Uram.
0: I want to tell you something, folks.
1: Mondok nektek valamit.
0: You know, sometimes we talk about faith.
1: Tudjátok, néha beszélünk a hitről.
0: And it's sort of religious in its use.
1: És egy kicsit olyan vallásosan használjuk ezt a szót.
0: I want to use another word.
1: Én egy másik szót szeretnék használni.
0: Trust.
1: Bizalom.
0: How much do you trust him?
1: Mennyire bízol az Úrban?
0: You know, trust equals faith.
1: Tudod, bizalom egyenlő hit.
0: And you can perhaps test yourself more readily with using the word trust.
1: És talán jobban meg tudjátok ítélni, hogy mi, hol álltok ti ebben, hogyha a bizalom szót használjátok.
0: Do I trust you, Lord, for my health?
1: Uram, bízom benned az egészségemet illetően?
0: Do I trust you, Lord, for my children?
1: Rá tudom bízni a gyerekeimet?
0: Do I trust you, Lord, for my future?
1: Uram, rád tudom bízni a jövőmet?
0: Do I trust you for my finances, Lord?
1: Uram, rád bízom a pénzügyi helyzetemet?
0: Come on, this will check you out.
1: Ezekből a dolgokból kiderül az igazság.
0: You know, I ask myself that sometimes.
1: Néha én is megkérdezem magamtól.
0: Trust is the issue.
1: A bizalom a lényeg.
0: You know what usually happens?
1: Tudjátok, mi történik általában?
0: When we find that our trust is deficient.
1: Amikor rájövünk, hogy nem bízunk eléggé.
0: You know who we're trusting?
1: Tudjátok, kiben bízunk akkor?
0: It's usually ourselves.
1: Önmagunkban általában.
0: It's usually ourselves.
1: Általában magunkban.
0: And it's good to find that out.
1: És nagyon jó erre rájönni.
0: Because that's not going to do you too much good.
1: Mert ez nem használ nekünk túl sokat.
0: Come on, we need supernatural faith.
1: Természet fölötti hitre van szükségünk.
0: We're going to have times of amazing prayer.
1: Lesznek fantasztikus ima időink.
0: You remember when Jesus was crucified?
1: Emlékeztek, amikor Jézus keresztre feszítették?
0: And that Roman soldier took his spear.
1: És az a római százados fogta a dárdáját.
0: And he split the side of Jesus open.
1: És beledöfte, megnyitotta Jézus oldalát vele.
0: And blood and water came out.
1: És vér és víz folytatnak ki a sebből.
0: Those are the two elements of birth.
1: Ez a szülésnek a két eleme.
0: In birth, blood and water come.
1: Születéskor is víz és vér jön.
0: And it was as if God was opening the side of Jesus like the womb of God.
1: Olyan volt ez, mint hogyha Isten Jézus oldalát úgy nyitotta volna meg, mint az lett volna Isten méhe.
0: And what was birthed?
1: És mi született meg?
0: The church.
1: Az egyház.
0: The church was birthed out of his side.
1: Az ő oldalából megszületett az egyház.
0: God's into the business of birthing.
1: Isten foglalkozik szülésekkel.
0: He birthed the church.
1: Ő szülte az egyházat.
0: Now the church, the Lamb of God, the bride of Christ.
1: Most az egyház Krisztus menyasszonya.
0: Is pregnant with the nations.
1: Viselős a nemzetekkel.
0: Look at Psalm 2.
1: Nézzük meg a második Zsoltárt.
0: And this is a prophetic word concerning Christ.
1: Ez egy profécia Krisztusra vonatkozólag.
0: Psalm 2 verse 8.
1: Második Zsoltár 8.
0: Ask of me and I'll give you the nations for your inheritance and the ends of your earth for your possession.
1: Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül és birtokodul a föld határait.
0: And you will dash them to pieces like a potter's vessel.
1: Összetöröd őket vasvesztővel, mint a cserép edényt.
0: Now I want you to turn to Revelation chapter 2.
1: Most szeretném, hogyha a Jelenések 2-höz lapoznátok.
0: And verse 26.
1: A 26. vershez.
0: Because there that prophetic word given to the Lord Jesus Christ.
1: Mert ott ez a profétai ige, ami itt Jézus Krisztus kapott.
0: When God said to Jesus, the nations are your inheritance.
1: Amikor Isten azt mondta Jézusnak, hogy a nemzetek a te örökséged.
0: Here he tells the church.
1: Ő azt mondja az egyháznak.
0: 26. To him who overcomes.
1: Aki győz.
0: And keeps my works to the end.
1: És aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Ki ez?
0: The faith-filled church.
1: A hitteli egyház.
0: The ones who are not being turned aside in times of difficulty.
1: Azok, akik a nehéz időkben nem fordultak el.
0: He overcomes.
1: Az győz.
0: And keeps my works to the end.
1: Aki győz és mindvégig megtartja az én cselekedeteimet.
0: To him I will give the nations.
1: Annak hatalmat adok a pogányokon.
0: Hallelujah.
1: Annak adom a nemzeteket.
0: To those who are the overcomers, I'll give him power over the nations.
1: A győzteseknek adom a hatalmat a nemzetek fölött.
0: This is our inheritance, people.
1: Emberek, ez a mi örökségünk.
0: Now that scripture, read it carefully.
1: Gondosan olvassátok el ezt az igét.
0: I will give him power over nations.
1: Annak hatalmat adok a pogányokon.
0: Power over nations.
1: Hatalmat a nemzetek fölött.
0: So come on, let's exercise that power over nations.
1: Tehát gyerünk, akkor gyakoroljuk ezt a hatalmat.
0: Come on, overcomers.
1: Gyerünk, győztesek.
0: Let us exercise the authority that God's given us over nations.
1: Gyakoroljuk ezt a hatalmat, amit Isten a nemzetek fölött adott nekünk.
0: He shall rule them with a rod of iron.
1: És uralkodik rajtuk vasvesszővel.
0: And they shall be dashed to pieces like a potter's vessel.
1: Mint a fazekas edényei széttöretnek.
0: The same words as were spoken to the Lord Jesus.
1: Ugyanazok a szavak, amiket az Úr Jézusnak mondott Isten.
0: Are now given to us.
1: Most ezeket a szavakat mi kapjuk.
0: We are here to do his works.
1: Azért vagyunk itt, hogy az ő cselekedeteit
0: tegyük. The nations belong to him.
1: A nemzetek az övéi.
0: And we his body are going to give him the nations.
1: És mi az ő teste fogjuk neki adni a nemzeteket.
0: The nations have become our inheritance. Hallelujah.
1: És a nemzetek a mi örökségünké válnak. Hallelujah.
0: And we've got power over the nations.
1: És nekünk hatalmunk van a nemzetek fölött.
0: Come on, let's begin with our own nation.
1: Kezdjük a saját nemzetünkkel.
0: We take power, we take authority over this nation.
1: Hatalmat veszünk el fölött a nemzet fölött.
0: God has given it to us.
1: Isten nekünk adta ezt.
0: And we're believing you, Lord, for it.
1: És Uram, mi hisszük, hogy ez így van.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: There's another thing I just want to bring out here.
1: Egy másik dolog, amit szeretnék itt
0: this end time generation who are going to be the overcomers.
1: Ez az utolsó időkbeli nemzedék, akik a győztesek lesznek.
0: They've got a holiness upon them which has not been seen before.
1: Olyan szentség van rajtuk, ami korábban nem volt látható.
0: These are a Nazarite people.
1: Ezek a nazireus nép.
0: Did you remember what a Nazarite is?
1: Emlékeztek arra, hogy egy nazireus mi volt?
0: In Leviticus and chapter 6, Numbers chapter 6.
1: A négy Mózes 6-ban.
0: In Numbers chapter 6 it says that there is a vow of a Nazarite.
1: Van a nazireus eskü vagy fogadalom a négy Mózesben.
0: We read that Samson was a Nazarite.
1: És Sámsorról is azt olvassuk, hogy nazireus volt.
0: He was raised up at a time when there was terrible apostasy.
1: Egy rettenetesen hite hagyott korban támasztotta őt Isten.
0: And God intervened with a deliverer.
1: És Isten így egy szabadítóként küldte őt.
0: Now he was a type.
1: Ő egy előkép volt.
0: And come on, at such a time as apostasy, God is intervening with a deliverer.
1: Isten az ilyen hidehagyott időkben beavatkozik egy szabadítóval.
0: And that deliverer is a Nazarite.
1: És ez a szabadító egy nazireus.
0: Person who is totally separated unto God.
1: Olyan ember, aki teljesen el van különítve Isten számára.
0: This one thing I do.
1: Én ezt az egyet teszem.
0: That characterizes this person.
1: Ez jellemzi ezt az embert.
0: They're sold out for God.
1: Teljesen átadta magát
0: Istennek. They don't look at anything else.
1: Nem néz semmi másra.
0: They're born to be the deliverer for their nation.
1: Azért született, hogy a nemzete szabadítója legyen.
0: Now, Samson's mother had a visitation.
1: Sámson anyját is meglátogatta az Úr.
0: You might remember that an angel visited her.
1: Emlékezhettek arra, hogy egy angyal látogatta meg.
0: Where was it? It's in Judges and 13. We can read about it.
1: Ez a Bírák 13-ban olvashatunk erről.
0: An angel visited her.
1: Egy angyal látogatta őt meg.
0: She was barren.
1: Meddő volt ez az asszony.
0: Out of a barren womb.
1: Tehát egy meddő méhből.
0: God brought a Nazarite deliverer.
1: Hozott Isten elő egy nazireus szabadítót.
0: Come on, we don't care what's been before.
1: Nekünk teljesen mindegy, mi volt korábban.
0: We don't care if that was barren.
1: Nekünk mindegy, hogy az meddő volt.
0: You might have come from a barren place.
1: Lehet, hogy te is egy meddő helyről jöttél.
0: God's raising up a Nazarite deliverer.
1: De Isten egy nazireus szabadítót támaszt.
0: Holy.
1: Aki szent.
0: Separated.
1: Elkülönített.
0: Sanctified unto God.
1: Megszentelt Isten számára.
0: just here for his purposes.
1: Aki csak az ő céljai miatt van itt.
0: The mother had to prepare herself.
1: Ennek az anyának elő kellett önmagát készítenie.
0: To carry this child.
1: Arra, hogy ezt a gyermeket hordozza.
0: And I want to say to you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: There's a generation arising.
1: Hogy most is támad egy nemzedék.
0: Who's got a call of God upon its life like never before?
1: Akinek az életén úgy rajta van Isten elhívása, mint korábban senki.
0: A generation of mighty ones are rising in the earth.
1: A hatalmasok nemzedéke most támad a földön.
0: In nation after nation, you see this thing happening.
1: Egyik nemzetben a másik után látjátok ezt megtörténni.
0: There are young people these days who are just sold out for God in a way that's not been seen before.
1: Vannak ebben a korban olyan fiatalok, akik annyira átadták magukat,
0: hogy korábban nem láttuk ezt. And that's right, generation is arising.
1: Támad a nazireusok nemzetéken.
0: Come on, we've got to prepare the way for them.
1: És nekünk elő kell készítenünk az utat a számukra.
0: Set a godly example for them.
1: És egy nagyszerű példát kell mutatnunk nekik.
0: God is going to do something supernatural through this new generation.
1: Isten valami természet fölöttit fog ezen az új nemzedéken keresztül tenni.
0: And I want to tell you, just like Samson in his last moments of life.
1: És azt akarom mondani nektek, ahogy Sámson is az élete utolsó perceiben.
0: He defeated the powers of darkness and he delivered his nation.
1: Legyőzte a sötétség erőit és megszabadította a nemzetét.
0: A generation is arising.
1: Most kell fel egy nemzedék.
0: And they're being birthed in the very womb of God.
1: Akik Isten méhéből születnek.
0: And they're going to defeat the powers of darkness.
1: És le fogják győzni a sötétség erőit.
0: And they're going to bring in the purposes of God.
1: És Isten céljait meg fogják valósítani.
0: You know what a womb speaks about?
1: Tudjátok, hogy a méh mit jelképez?
0: Generational transfer.
1: A nemzedéki átadást.
0: Much fruit glorifies the Lord.
1: Sok gyümölcs az, ami dicsőíti az Urat.
0: By this is my Father glorified.
1: Ez dicsőíti meg az én atyámat, mondta Jézus.
0: That you bear much fruit.
1: Hogy ti sok gyümölcsöt teremjetek.
0: Oh God!
1: Ó Istenem!
0: End barrenness, Lord!
1: Uram, vess véget a meddőségnek.
0: And make us fruitful.
1: És tegyél minket termékenyé.
0: This womb speaks of defeating the powers of darkness.
1: A méh az a sötétség erőinek legyőzéséről szól.
0: It speaks of leaving a proper inheritance for the next generation.
1: Arról, hogy a következő nemzedékre megfelelő örökséget hagyjunk.
0: It speaks of extending our borders.
1: Arról beszél, hogy tágítsuk ki a határainkat.
0: And advancing the kingdom of God.
1: És mozdítsuk elő Isten királyságának az ügyét.
0: It speaks of a generation that's rising.
1: Arról szól, hogy egy nemzedék fel kell.
0: That is just like the generation that was in David's day.
1: Ami pont olyan, mint a Dávid idejében élt nemzedék.
0: Determined to bring the glory of God back into their nation.
1: Akik eldöntötték, hogy Isten dicsőségét visszahozzák a nemzetükbe.
0: I believe that that's where we are.
1: Én hiszem, hogy mi is itt tartunk.
0: And I believe God is preparing that womb these days.
1: Hiszem, hogy ezekben a napokban Isten ezt a méhet készíti.
0: I want to ask you tonight.
1: Ma este meg akarom kérdezni tőletek.
0: What kind of inheritance?
1: Miféle örökséget?
0: Are you leaving the next generation?
1: Hagytok a következő nemzedékre?
0: Are we going to leave demonic strongholds
1: démoni,
0: in place?
1: A démoni erősségeket a maguk helyén állva hagyjuk rájuk?
0: Are we going to leave political chaos?
1: Vagy politikai káoszt hagyunk rájuk?
0: Are we going to leave a barren church?
1: Vagy egy meddő egyházat?
0: Children inherit this.
1: A gyerekek ezt öröklik.
0: Or are we going to take our responsibility now?
1: Vagy most vállaljuk a felelősségünket?
0: And give a good inheritance to our children.
1: És jó örökséget hagyunk a gyerekeinkre.
0: What kinds of battles are they going to face because we haven't fought them?
1: Milyen csaták várnak a gyerekeinkre azért, mert mi nem vívtuk meg azokat a csatákat?
0: Come on.
1: Gyerünk.
0: We've got to fight now.
1: Most kell harcolnunk.
0: So that we can give our children a proper inheritance.
1: Hogy a gyerekeinkre megfelelő örökséget hagyhassunk.
2: Elhangzott Eileen Vincent Isten méhe című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves stádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abban az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükséget látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ezt egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hanem azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, mennyi fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes, ez például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, És mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont?
2: A harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
1: igen,
2: mert annyira
1: tényleg
2: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban vagy egyéb, akkor ez meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk, de a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy-díj, vagy az Oscar-díj.
2: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh, a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a Jóistent is, és bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok
2: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanult az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. Amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdezhetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
2: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldásházának beindítása című tanítássorozat 5. része következik, melyben Natalie Hardy tanít.
3: To communicate with sound men in the back booth. I've learned how to run sound boards. I've learned how to do a lot of things. But as I was saying in the beginning, it's really my pleasure to be here with you, and I'm blessed to be here.
4: Nagy öröm számomra itt lenni Ausztriában és itt lenni veletek.
3: And I am particularly blessed to be here to teach on this particular subject, which is dear to my heart.
4: Hogy itt ez erről a témáról taníthatok, ami különösen kedves a szívemnek.
3: I want you to know that I am
4: hogy nagy áldás nekem, hogy Ellen és Eileen Vincentnek a szellemi leánya lehetek.
3: And it's the pleasure of my life.
4: Ez nagy öröm az életemben.
3: Let's begin.
4: Akkor kezdjük.
3: If I talk about this stuff, sometimes I may get a bit emotional.
4: Amikor erről a témáról beszélek, nagyon sokszor elárasztanak az érzelmek.
3: Me, right?
4: De velem tartotok, ugye? Ebben. Köszönöm.
3: Amen. Well, we're going to begin reading in the notes on page 69.
4: A 69. oldalon kezdjük a jegyzetet olvasni.
3: There's so much that we've already heard in the last 2 days already regarding sons and daughters, men and women.
4: Az elmúlt két napban már olyan sokat hallottunk
3: a férfiaknál
4: és nőkről és atyákról és anyákról, és nem, én nem akarok szükségszerűen belemenni a nemek kérdésébe most.
3: But there is one particular point regarding daughters that I want to bring out, which will lead us to a specific place.
4: De van a leány gyermekekkel kapcsolatban egy különleges téma, ami eljuttat minket egy bizonyos megértésre.
3: So if you'll turn with me in your Bibles to Numbers chapter 27, that would be very good.
4: A 4 Mózes 27-hez lapozzatok velem a Bibliában.
3: As we've said already, as Alan and Eileen have already said,
4: ahogy már Ellen és Eileen elmondta korábban,
3: in this matter of spiritual sonship, there is that God does not distinguish between sons and daughters.
4: Ebben a szellemi fiúság kérdésében Isten nem tesz különbséget nők és férfiak között.
3: Or better said, he does not distinguish between male and female.
4: Vagy tehát jobb azt mondani, hogy nem tesz különbséget a különböző nemű emberek között.
3: But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
4: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
3: God the Father does not have any daughters as such.
4: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
3: We're all spiritual sons.
4: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
3: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
4: Ahogy Franz elkezdett bemutatni engem, a jegyzeteim első oldaláról kezdett prédikálni ebben.
3: But that is bound to happen because the word of God is the word of God.
4: Mert ez, és ez muszáj, hogy így történjen, mert Isten igéje az Isten igéje. Az igazság, igazság mindenképp.
3: And so there's going to be in some measure some repetition on some of these basic things.
4: Tehát bizonyos mértékben mindannyian ismételni fogunk az alapvető dolgokról.
3: And instead of viewing it as mere repetition, I like to view it as needful.
4: És ezt én szükségesnek is találom.
3: There are certain things that we culturally need to break out of to enter into the fullness of all that God has for us.
4: Vannak bizonyos dolgok, amelyekből kulturális szempontból ki kell törnünk azért, hogy be tudjunk lépni mindenbe, amit Isten tartogat nekünk.
3: And the issues of gender are particularly of that nature.
4: Különösen ilyen jellegű kérdés.
3: And so Franz introduced me as a female huios.
4: Tehát nőnemű huiosként mutatott be engem Franz.
3: And if you look on page 69 of your
4: és
3: notes here, in sort of like that middle part of the page, you'll see that word
4: a 69.
3: In the Greek huios.
4: Oldalra néztek, az oldal közepetáján, ott is találkoztok ezzel a görög szóval, a huiosszal.
3: Says the word for a mature son, huios, is not a gender-specific term.
4: Azt mondja, hogy a fiat jelentő, fiú gyermeket jelentő hülyös szó nem kötődik nemhez.
3: It's neither male nor female, so in the spiritual it's not appropriate to refer to sons and daughters as such.
4: Szellemben, mivel nincsenek nemek, ezért nem helyes fiakról és leányokról beszélni.
3: We want to use the word sons as much as possible because that's what we're talking about.
4: A lehető legtöbbször a fiak szót szeretnénk használni, mert erről van igazán szó.
3: Franz also talked about this first scripture here in Romans chapter 8.
4: A Róma 8, Paul wrote, az első ige, amire itt utalok, az is a fiakról beszél. Pál apostol írt erről.
3: For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
4: Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
3: Now that's going to be a very important scripture for us as we proceed.
4: Ez egy nagyon fontos ige a számukra, hogy folytatjuk a tanítást erről.
3: Because sonship, that word huios, son, is not gender-based, but it's reflecting a level of maturity.
4: Mert ez a szó, hogy fiúság, vagy a hülyosság, ez nem nemre vonatkozik, hanem az érettség egy bizonyos szintjét jelenti.
3: Full-grown children are huios of
4: God. A teljesen felnőtt gyerekek, nagykorú gyerekek, Isten hülyoszai.
3: And according to God, you're full grown if you are led by the Spirit of God.
4: És Isten szerint akkor vagytok teljesen érettek, felnőttek, amikor Isten szelleme vezet titeket.
3: How many of you know that we can be led by a variety of things?
4: Hányan tudjátok, hogy elég sok dolog vezethet minket?
3: We can be led by our intellect.
4: Vezethet minket az értelmünk.
3: We can be led by our emotions.
4: Vezethetnek az érzelmeink, érzéseink.
3: But God has called us to be those who are led by our spirit.
4: De Isten arra hívott minket, hogy az ő szelleme vezessen minket.
3: And we have to grow to that, amen.
4: És ebbe be kell nőnünk, így van, bele kell nőnünk.
3: And so mature sons are those who are led by the spirit of God.
4: Azok a felnőtt fiak, akiket Isten szelleme vezet.
3: Now this manner of being led by the spirit is of great significance, especially when it comes to fathering.
4: Hogy Isten szelleme vezesse minket, különösen, amikor szellemi atyaságról és szellemi fiúságról van szó.
3: The nature and purpose of spiritual fathering and spiritual sonship requires that we be led by the Spirit.
4: A szellemi atyaság és szellemi fiúság olyan természetű dolog, hogy azt követeli, hogy Isten szelleme vezessen minket közben.
3: If we are not led by the Spirit,
4: ha nem a szellem vezet minket,
3: down the line, amen?
4: Akkor előbb-utóbb bajba kerülünk, ez biztos.
3: Now I want you to turn to Numbers chapter 27 that I referred to earlier.
4: 4 Mózes 27-ről fogunk beszélni, amire már utaltam.
3: And I'm going to begin reading at verse 1, the first
4: az
3: eight
4: első
3: verses of this
4: nyolc versét
3: passage
4: fogjuk
3: of scripture.
4: Ennek az ige résznek tanulmányozni, és elsőtől kezdtem.
3: As I want to bring out a particular point, and that is that women have an inheritance in God as much as men do.
4: Azt akarom kiemelni ezzel, hogy Istenben a nőknek ugyanúgy van örökségük, mint a férfiaknak.
3: And this right of inheritance is very important, and it meets a specific purpose in God's plan.
4: Ez az öröklési jog nagyon fontos, és Isten tervében egy bizonyos célt megvalósít ez az öröklési jog.
3: So here we are in verse 1.
4: Tehát akkor az első vers.
3: Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hefer, the son of Gilead, the son of all these sons.
4: Előállanak pedig a Zelophehad leányai, aki Hefer fia volt, aki Gilead fia, és itt mondja még egy darabig, hogy kikinek a fia volt. Majd elolvassatok.
3: And they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders in all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting.
4: És megállának Mózes előtt, és Eleázer pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál mondván.
3: Now verse 3 is very important. They said this.
4: Nagyon fontos a harmadik vers.
3: Died in the wilderness.
4: Azt mondták a lányok.
3: He was not in the company of those who gathered together against the Lord in company with Korah. He died in his own sin.
4: Ami atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összesereglettek volt az Úr ellen a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak néki.
5: unter der Rotte Kora, sondern ist um seiner eigenen Sünde willen gestorben und hatte keine Söhne.
3: So you can see now these wise women, these daughters, are setting up a case before Moses that now has to be adjudicated. And verse 4 is important.
4: Ezek a lánygyerekek, Mózes és a főpap elé egy olyan jogi esetet hoznak fel, amiről mindenképpen jogilag intézkedni kell. Negyedik vers jön.
3: Why should the name of our father be removed from among his family because he had no sons? Give us a possession among our father's brothers.
4: Miért törölhetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül azért, hogy nincsen ő neki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak fiai között.
3: So Moses brought their case before the Lord, verse 6, and the Lord spoke to Moses saying,
4: Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szóla az Úr Mózesnek mondván.
3: The daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them.
4: Igazat szólának a Zelophehad leányai, adj nekik örökségi birtokot az ő atyuknak atya fiai között, és szállítsd rájuk az ő atyuknak örökségét.
3: And then in verse 8 we see the Lord speaking to Moses saying,
4: és a 8. versben azt látjuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek,
3: his daughters will receive his inheritance.
4: Izrael fiainak pedig szólj mondván, mikor valaki meghal és fia nem lend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
3: Now, I love this verse, this body of scripture, because it has so much truth in it.
4: Nagyon szeretem ezt a verset ebben az igeszakaszban, mert nagyon sok igazság van benne.
3: It has many principles in it for us to pull from in this matter of sonship.
4: Sok olyan alapelv van benne, amire hivatkozhatunk a fiúság kérdésében.
3: The one thing I first want to point out is that these daughters had to step out and challenge a cultural norm.
4: Hogy ezeknek a lányoknak ki kellett lépniük és meg kellett egy kulturális szokást változtatniuk.
3: There was a system in place that said because you were a woman, you could not receive an inheritance from your father.
4: Mert akkor egy olyan rendszer működött, ami szerint, ha valaki nő volt, akkor nem örökölhetett semmit az apjától.
3: Now I'm an attorney by education and training in the United States.
4: Én jogász vagyok, az Egyesült Államokban jogásznak tanultam.
3: And so when you look at the lives of this family, it was a perfect test case.
4: Tehát amikor ennek a családnak az esetét megnézzük, ez egy nagyon jó precedens értékű eset volt.
3: Moses says, listen, culturally we have no right.
4: Tehát ezek a nők Mózes elé vitték az ügyet, és azt mondták, hogy kulturális szempontból nincs jogunk örökölni.
3: But the facts of our case is that our father has no sons.
4: De a mi esetünknek azok a tényei, hogy a mi apánknak nem voltak
3: what
4: fiai.
3: What are you going to do? Because if you don't respond to this correctly, his name will be forgotten.
4: Mit teszel ezzel kapcsolatban, mert ha nem jól reagálsz rá, akkor feledésbe fog merülni
3: az apánk neve. And so Moses, being a wise leader, does the only thing that we should do in this situation.
4: Mózes, mint bölcsvezető, az egyetlen dolgot tette, amit egy bölcsvezetőnek tennie kell egy ilyen esetben.
3: What does he do? He goes to God.
4: Oda megy Istenhez Mózes.
3: Look at verse 5.
4: Nézzétek az ötödik
3: verset. Says Moses brought their case before the Lord.
4: Ami azt mondja, hogy Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szól az Úr Mózesnek, és azt mondta, hogy ezeknek a nőknek igazuk van.
3: Amen. So when you get home to your respective nations.
4: Tehát amikor hazamentek az országotokba,
3: remember, there's a judge before whom we appeal all these cases.
4: Ne felejtjétek, hogy van egy bíró, aki elé minden ilyen esetet odavihetünk.
3: Remember, I said it's mature sons are led by the Spirit of God.
4: Ne felejtjétek, hogy azt mondtam, hogy az érett fiakat Isten szelleme vezeti.
3: We cannot be led by reason or culture or tradition.
4: Nem vezethet minket a tradíció, a kultúra vagy az értelmünk.
3: We must be led by the Spirit of our God.
4: Istenünk szelleme kell, hogy minket vezessen.
3: The other thing I want to pull out of this body of scripture is this point.
4: Egy másik dolog, amit ebből az igerészből ki akarok hozni, az az.
3: The daughters appealed to Moses because they said, if we do not receive this inheritance, our father's name will be forgotten.
4: Ezek a lányok úgy hozták Mózes elé az ügyet, hogy azt mondták, hogy ha nem kapunk örökséget, akkor az apánk neve feledésbe fog merülni.
3: So that suggests to me that this matter of an inheritance means that a family name is being passed on.
4: Ez nekem azt jelenti, hogy az örökségnek az az egyik előnye, hogy egy család neve tovább száll, meg fennmarad.
3: They were continuing the name of the father, and they were continuing the name of the family.
4: Megmarad az apa neve, illetve a családnak a neve.
3: And so now what we see here is the continuation of what Alan and Eileen were saying of establishing generational succession.
4: És itt azt látjuk tehát, amit már Ellen és Eileen elkezdett fejtegetni, hogy a nemzedéki továbbadódást látjuk ebben az esetben.
3: This is what spiritual sonship, spiritual parenting, mothering and fathering is all about.
4: Erről szól a szellemi fiúság és a szellemi szülőség, atyaság és anyaság.
3: It is God's ordained manner of generational succession and kingdom advancement.
4: Isten így rendelte el azt, hogy az egyik nemzedékről átszálljanak a dolgok a következőre, és növekedjen a királyság.
3: This is why God has established spiritual sonship.
4: Isten ezért hozta létre a szellemi fiúság intézményét.
3: He has a main purpose in mind.
4: Mert Istennek van egy fő célja
3: mindeközben.
4: Hiszem, hogy az Úr akarja, hogy legyenek gyönyörű szeretetteljes kapcsolataink.
3: We need that in our individual lives and in our growth in God.
4: Szükségünk van erre az egyéni életünkben és ahhoz, hogy növekedjünk Istenben.
3: But God has a higher purpose, amen.
4: De Istennek van egy ennél magasabb rendű célja is.
3: We should never view the acts of God as merely on a personal level.
4: Soha nem szabad Isten cselekedeteit csak egyéni szinten néznünk a saját életünkben.
3: Everything that God does has multiple purposes in mind.
4: Isten minden cselekedetének többféle célja van, több szintű célja van.
3: More than anything else, God is concerned with advancing His kingdom from generation to generation.
4: Hogy egyik nemzedékről a másikra egyre inkább terjedjen az ő királysága.
3: What does the word tell us that God sent His Son?
4: Azt olvassuk az igében,
3: yes?
4: Hogy Isten azért küldte el a fiát, hogy prédikáljon és megszilárdítsa a királyságot a földön.
3: Lamentations chapter 5 in our notes tell us that you, O Lord, remain forever, your throne from generation to generation.
4: Jeremiás sírálmainak 5. részében arról van szó, hogy Isten, te megmaradsz örökké, és a királyi széked nemzedékről nemzedékre. Benne van a jegyzetben.
3: None other than a king.
4: Hát kinek van trónja, hanem egy királynak?
3: So, and we look at other verses of scripture. You can, Isaiah chapter 9 says the same thing.
4: Más igéket is megnézhetünk, például az Ézsaiás 9-ben is ugyanerről van szó.
3: When Isaiah prophesied about the coming Christ, he said specific things.
4: Amikor Ézsaiás az eljövendő Krisztusról beszélt, akkor mondott bizonyos dolgokat.
3: He said a child was born and a son is given.
4: Azt mondta, hogy egy gyermek születik és egy fiú adatik.
3: He named his names as wonderful counselor, mighty God and everlasting father.
4: Azt mondta, hogy csodálatos, igaz Isten, örökkévalóság, atya, tanácsos.
3: And he said that his kingdom
4: lesznek, és azt mondta,
3: and peace of his kingdom and peace there will be no end.
4: Hogy eme fiú, eme gyermek királyságának és igazságának nem lesz része.
3: It also says in Isaiah chapter 9 that to order it and establish it with judgment and justice from that time forward and forever.
4: Hogy fölemelje és megerősítse az igazság és igazság által mostantól mindörökké a Dávid trónján és a királysága felett.
3: So God is intent on His kingdom going forever and ever and ever.
4: Tehát Istennek az a célja, hogy az ő királysága az örökké valóságig folytatódjon és megmaradjon.
3: Daniel said that His dominion, God's dominion is from generation to generation.
4: Daniel azt mondta, hogy Isten királysága nemzedékről nemzedékre megmarad.
3: He said that His dominion is an everlasting dominion from generation
4: to generation. Azt mondta, hogy Isten királysága és uralma örökkévaló nemzedékről nemzedékre.
3: Now, if this is going to happen, there's got to be successive generations who pick up the kingdom, who know the kingdom and advance the kingdom. Amen.
4: Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell, hogy a következendő nemzedékek, a mindenkori következő nemzedékek ismerjék a királyságot, megragadják és tovább terjesszék. Ezért létezik a szellemi fiúság intézménye, hogy Isten királysága terjedjen.
3: I'm so blessed by Franz Lippi and the calling of God on his life.
4: Nagy áldás nekem Franz Lippi és Isten elhívása az ő életén.
3: He has picked up that kingdom message and the God has called him to work with you across the Balkan nations.
4: Isten neki adta a királyság üzenetét és rábízta, hogy a Balkán országokba terjessze ezt az igét.
3: And he's connected Franz with spiritual mother and father who have the kingdom message inside of them.
4: És Franzot Isten olyan szellemi szülőkkel kapcsolta össze, akikben ott rejlik a királyság üzenete.
3: That is why we're here, to advance the kingdom of God.
4: Ezért vagyunk itt, hogy terjesszük Isten királyságát.
3: The Father sent his son, the Lord Jesus, and he came with one message.
4: Az Atya elküldte a fiát, az Úr Jézust, és neki egyetlen üzenete volt.
3: What does the scriptures tell us when Jesus first began to preach? He preached, repent, for the kingdom of God
4: is at hand. Amikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága.
3: All of this is about the kingdom.
4: Minden a királyságról szól.
3: It's about God's kingdom.
4: Isten királyságáról.
3: It's not our kingdom.
4: Nem a mi királyságunkról.
3: It's his kingdom.
4: Hanem az övéről.
3: Amen.
4: Így van.
3: Amen.
4: Amen.
3: Praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: You know, when I was preparing for this, and I was listening to someone teach on a tape.
4: Amikor készültem erre a tanításra, meghallgattam kazettán egy másik tanítást.
3: And I heard this statement said that both made me angry and broke my heart.
4: Egy olyan mondatot hallottam ebben a tanításban, ami összetörte a szívemet, és meg is haragudtam érte.
3: And someone who has ministry in Israel and knows a lot of what's happening in Israel.
4: Egy olyan ember szolgál ezen a kazettán, aki Izraelben él, és sokat tud arról, hogy ott mi történik.
3: And he was preaching and he said that on the dome of the rock there are certain words written in Arabic.
4: Hogy a sziklakápolnára fölírtak arra a szikladómra bizonyos
3: and
4: arab szavakat.
3: And those words written in Arabic are this: God has no son.
4: És az van írva arabul a sziklakápolnára, hogy Istennek nincs fia. Illetve ez ugye a szikladóm. Ez egy hazugsága a pokol
3: zsidóiból. Ez
4: az iszlám üzenete, hogy Istennek nincs fia.
3: But the whole message of the kingdom and our salvation is based on the fact that God has a son.
4: De a királyság üzenete az, hogy a mi üdvösségünknek az az alapja, hogy Istennek van egy fia.
3: And it's based on the fact that we have received this son by faith.
4: És az az üzenet lényege, hogy ezt a fiút mi hit által elfogadtuk.
3: And we have received the message of the son and it's the message of the kingdom.
4: És befogadtuk a fiú üzenetét, ami a királyság üzenete.
3: And so that is what it's all about. We have to become spiritual sons that we would advance the kingdom of God.
4: És erről szól a történet, hogy Isten szellemi fiaivá kell válnunk, akik Isten királyságát terjesztik.
3: And that's why what we are talking about is of such importance.
4: És azért nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk.
3: We must embrace it with all of our hearts.
4: Teljes szívünkkel be kell fogadnunk ezt az üzenetet.
3: We cannot play spiritual games with it.
4: Nem játszhatunk ezzel szellemi játékokkal.
3: We cannot try to build our own kingdom because there's only one kingdom that's worth building.
4: Nem építhetjük a saját királyságunkat, mert csak egyetlen királyságot szabad építeni. Ez pedig Isten királysága.
3: Amen. Are you with me?
4: Tudtok követni? Egyetértetek velem?
3: Praise the Lord. I had to get that.
4: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
3: The father or son or mother-daughter relationship are generational.
4: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
3: I have here on my notes in page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers and more sons and daughters will become to the family from them.
4: Azt mondom, hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
3: What we are talking about is perpetual.
4: Tehát egy folyamatos, állandó dologról beszélünk.
3: True spiritual sonship is perpetual and must go on and on and on.
4: Az állandó szellemi fiúság és leányság egy állandó, fennmaradó, egyre folytatódó dolog.
3: This is why what Eileen was saying earlier is so important.
4: Ezért olyan fontos, amit Eileen korábban mondott.
3: You pass down your life.
4: Az életedet adod tovább.
3: And the life of a mother in her gets placed in me.
4: Az az anyai élet, ami Eileenben van, az én belém helyeződik
3: át.
4: És az Ellenben levő atyai élet is belém helyeződik át.
3: And being parented by them, I in turn learn how to be a mother to others in a generation behind me.
4: És az, hogy ők szülőként vannak velem, ez megtanít engem arra, hogy én legyek a következő nemzedéknek egy anyja.
3: And we see this in the lives of others in the scriptures.
4: És ezt látjuk mások életében is az igében, egyébként 75. oldala jegyzetben.
3: In Ruth and Naomi.
4: Látjuk Ruthban és Naomiban.
3: And we will get to that in later times in this week.
4: És majd ezen a héten később beszélünk is erről.
3: You see it in Jesus and the disciples.
4: Ezt látjuk Jézusban és a tanítványokban.
3: They were with him, they were fathered by him, they lived with him.
4: A tanítványok Jézussal voltak, ő atyukként viselkedett és együtt éltek
3: and from
4: egymással.
3: That they went and established his kingdom, working with many others.
4: És ebből a kapcsolatból kiindulva mentek el a tanítványok és szilárdították meg a királyságot más embereken keresztül.
3: And it happens with you and it happens with me.
4: És ugyanezt történik meg veled és velem.
3: You and the ones to whom you are joined
4: will
3: create a perpetual spiritual sonship in the land.
4: Te és azok, akikkel összekapcsolódsz, a szellemi fiúságnak egy folyamatát indítják be az országban. Vagy azon a földön, ahol élsz.
3: Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát.
3: And I want to say that if you've seen me, you've seen Alan and Eileen.
4: És én azt akarom mondani, hogy ha láttál engem, akkor látod Alan-t és Eileen.
3: That's the goal of my heart.
4: Ez az élete, szívem célja, hogy ez
3: Because
4: így legyen.
3: Because I want to honor them.
4: Mert én őket akarom tisztelni, megtisztelni.
3: I want to honor who they are.
4: Meg akarom becsülni azt, hogy ők
3: kik. You should see the same spiritual genes in me that's in them.
4: Bennem ugyanazokat a szellemi géneket kell látnotok, amik bennük vannak.
3: When I first met Franz a few years ago, I
4: immediately
3: fell in love with him.
4: Találkoztam Franzzel, azonnal megszerettem nagyon.
3: I'm not taking Gerlinde's place.
4: Nem foglalom el persze Gerlinde helyét.
3: But I love him as my brother.
4: De úgy szeretem Franzot, mint a testvéremet.
3: As if I had known him forever.
4: És úgy éreztem, hogy mindig is ismertem őt.
3: But that is because we have a family gene.
4: De ez azért van, mert ugyanaz a családi gén van bennünk.
3: We have received from the same parents.
4: Ugyanazoktól a szülőktől kaptuk a dolgokat.
3: And so when we come together,
4: tehát amikor összejövünk, akkor egyek vagyunk.
3: And we love each other deeply and sincerely.
4: És mélyen és őszintén szeretjük egymást.
3: And so all of us, all of the sons of Alan and Eileen Vincent will look alike.
4: Alan és Eileen minden fia egyformán nézti. Nem tudjátok ezt megmondani, csak ránk nézve is. Csak ránk kell nézni. Világos
3: ez. Bless the Lord.
4: Áldott legyen az Úr.
3: As I was preparing for this, there was a particular aspect of spiritual sonship that I wanted to talk about.
4: Amikor készültem erre a tanításra, a szellemi fiúságnak egy bizonyos szempontja nagyon a szívembe jött, amiről beszélni akarok.
3: And it was more focused on how these relationships are started.
4: Ez leginkább arról szól, hogy hogyan kezdődnek az Isten ilyen kapcsolatok.
3: How we enter into them.
4: Hogyan lépünk be ilyen kapcsolatokba.
3: This is, I think I'm particularly able to speak to this because of the uniqueness of our situation.
4: Azt gondolom, hogy erről azért tudok jól beszélni, mert a mi helyzetünk annyira különleges.
3: I mean, listen, I am from Brooklyn, New York.
4: Én New Yorkból, Brooklynból jöttem.
3: I'm clearly African American.
4: Egyértelmű, hogy afrikai származású amerikai vagyok.
3: Alan and Eileen are not.
4: Alan pedig és Eileen pedig nem azok.
3: They're from England.
4: Ők angolok.
3: Their accent is a bit different from mine.
4: Egy kicsit más hanglejtéssel beszélik az angolt, mint én.
3: And so when we walk into a room together,
4: tehát amikor együtt bemegyünk egy terembe, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni.
3: Perhaps you stopped and thought, well, what's going on here?
4: Talán ti is elkezdtetek gondolkodni azon, hogy mi folyik itt.
3: Because we have a very clear and visible love between us.
4: Mert teljesen egyértelmű és látható, hogy szeretjük egymást.
3: I love Alan and Eileen dearly.
4: Nagyon mélyen szeretem Alant és Eileent. És ők is így szeretnek engem.
3: And this picture is a picture of the bigness of the kingdom of our God.
4: És ez a kép, ami az mi Istenünk királyságának a nagyságáról beszél.
3: I mean, it can only happen in one place, something like this.
4: Hiszen ez csak egy ilyenhez hasonló helyen történhet meg.
3: It can only happen in the kingdom.
4: Ilyesmi csak a királyságban történhet.
3: Where we are one, it doesn't matter where we come from.
4: Hogy ami egyet tudunk lenni, annélkül, hogy mindegy, hogy honnan jöttünk.
3: Cultural differences don't matter.
4: Nem számítanak a kulturális különbségek.
3: Racial differences don't matter.
4: A faji különbségek sem.
3: The only thing that matters is that we are in Christ, and that is what makes
4: számít,
3: us one.
4: Hogy Krisztusban vagyunk, és ettől vagyunk egyek.
3: Can we look at some scripture on that point?
4: Megnézhetünk ezzel kapcsolatban néhány igét?
3: Let's look at Romans chapter 11.
4: Nézzük meg a Róma 11-je.
3: Look at verse
4: 17. 17.
3: I love this because it's so absolutely true.
4: Nagyon szeretem ezt, mert nagyon igaz.
3: This speaks of our relationship with Christ, but it also happens in this area of spiritual sonship.
4: Ez a Krisztussal való kapcsolatunkról szól, de a szellemi fiúság összefüggésében is így történik meg.
3: And it says, if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree were grafted in among them, and with them became a partaker
4: mondja,
3: of the root and fatness of the olive tree.
4: Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának.
3: I have received of the fatness of this tree.
4: Én ennek a fának a zsírjából részesültem.
3: As the Lord has connected my life with Alan and Eileen's
4: life. Ahogy az Úr összekapcsolta az életemet Ellenével és Eileenével.
3: There's a sap on an anointing that is in them that flows to me
4: van
3: as a son.
4: Van egy zsír vagy egy kenet őbennük, ami belém, mint fiúkba beárad.
3: And so I have sort of been engrafted into their spiritual family.
4: Tehát mondhatnánk azt, hogy én beoltattam az ő szellemi családjukba.
3: And then as a spiritual daughter, I draw the nourishment from those trees, and I grow into become a strong branch that can in time support others.
4: Ezeknek a fáknak a táplálékából kapok én is, és ilyen módon erős ággá válok, hogy majd ahogy eljön az idő, én is tudjak támogatni másokat.
3: Does that make sense to you?
4: Érthető ez a számotokra?
3: Look at Ephesians chapter 2.
4: Nézzük meg az Efézus 2-t.
3: Look at verse 11.
4: Nézzük meg a 11. verset.
3: Again, this is speaking about our relationship with God, but there's a principle here that applies in the area of spiritual sonship.
4: Ez is az Istennel való kapcsolatunkról szól, de igazából vonatkoztatható a szellemi fiúság esetére is.
3: Verses 11 through 13 talks about the fact that at one point we were separated from God, being Gentiles.
4: A 11-től a 13. versig arról szól, hogy egykor pogányok voltunk és elválasztottak voltunk Istentől.
3: Test szerint
4: pogányok voltunk és Izrael közösségétől külön álltunk.
3: Verse 13 says, but now in Christ
4: azt mondja,
3: Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
4: Kik egykor távol voltatok, közelvalóká lettetek a Krisztus vére által.
3: And verse 14, for he himself is our peace who has made both one.
4: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
3: He broke down the middle wall of separation.
5: Und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war.
3: He broke down, he abolished in his flesh the enmity, that is the law of the commandments contained in the ordinances, and created in himself one new man from the two.
4: Az ellenségeskedést az ő testében a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberé teremtse önmagában, békességet szerezvén.
3: This is what has happened to us in our relationship with God.
4: Ez történt velünk az Istennel való kapcsolatunkban.
3: So we can be one with him and one with each other.
4: Tehát egyek lehetünk vele és egymással is. Így van.
3: And this is what happens in spiritual fathering, spiritual mothering, spiritual sons and daughters.
4: És ez történik a szellemi atyák és anyák és szellemi fiak és leányok közötti kapcsolatban.
3: All of this happens in God and by God.
4: Mindez Istenben és Isten által történik.
3: And we all have to be open to the forming of these relationships however God wants to do it.
4: És mindannyiunknak nyitottnak kell lennünk arra, hogy ilyen kapcsolatokba belépjünk, akár hogyan is tervezi Isten ezeket létrehozni.
3: I don't know what it's like in your country, but in your nation, but sometimes some of us can feel as if we can go it alone and do things on our own.
4: Nem tudom, hogy a ti nemzetetekben hogy van ez, de néha úgy érezzük, hogy magunk is boldogulunk, meg tudjuk futni az utunkat egyedül.
3: We may think that we are called to be sort of like spiritual superstars.
4: Gondolhatjuk azt, hogy Isten szellemi szupersztárnak hívott el minket.
3: Superman, that's good.
4: Vagy Supermannek.
5: Wonder Woman.
3: Amen.
4: Super.
3: But that's not
4: nőnek.
3: True.
4: De ez nem így van.
3: We need one another.
4: Szükségünk van egymásra.
3: God has called us to be united.
4: Isten arra hívott el minket, hogy egyek legyünk ővele és egymással.
3: Now, we need to know one another by the Spirit.
4: A szellem által kell ismernünk egymást.
3: Turn to 2 Corinthians chapter 5.
4: 2 Korintus 5.
3: Remember, I said at the beginning that Romans chapter 8 verse 14 was going to be very important.
4: Emlékezzetek arra, hogy a Róma 8:14 nagyon fontos lesz a számunkra, ezt már elmondtam korábban.
3: And you may remember that scripture says that they that are led by the Spirit are the sons of God.
4: Talán emlékeztek még arra, hogy ez az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
3: And here we are in 2 Corinthians chapter 5.
4: És itt a 2 Korintus 5-ben,
3: 16,
4: and we want to look at that. A 16. versben a következőt olvassuk.
3: It says, therefore from now on we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer.
4: Ezért mi ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük.
5: Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.
3: We must know each other by the Spirit, not by the flesh.
4: Szellem által kell ismernünk egymást, nem test szerint.
3: So if we're going to know each other by the Spirit, then we have to be led by the Spirit.
4: Tehát ha szellem által akarjuk ismerni egymást, akkor ehhez kell, hogy a Szent Szellem vezessen minket.
3: And these relationships happen by the Spirit.
4: És ezek a kapcsolatok szellem által jönnek létre.
3: We can read through the scriptures in the New Testament and we can see that the religious leaders and others in Israel knew Jesus by the flesh.
4: Hogyha végigolvassuk az Újszövetséget, azt látjuk, hogy Izraelben a vallási vezetők test szerint ismerték Jézust.
3: They knew him as Mary and Joseph's son, as a carpenter from Nazareth.
4: Mint Mária és József fiát, aki Názáretben ács.
3: Remember that Philip said, can anything good come out of Nazareth?
4: Emlékeztek, hogy Philip azt mondta, hogy jöhet bármi jó Názáretből?
3: Now we know very good things come out of Nazareth.
4: Mi tudjuk már, hogy Názáretből nagyon jó dolgok jöhetnek.
3: But they didn't know. They were looking at Jesus by the flesh.
4: De ők még nem tudták ezt, mert ők test szerint néztek Jézusra.
3: But clearly Paul is saying we do not know him that way any longer.
4: De világos, hogy Pál azt mondja, hogy mi már nem így ismerjük őt.
3: This is the apostle Paul who went persecuting Christians.
4: Ez Pál apostol mondja, aki üldözte régebben a keresztényeket.
3: He persecuted Christians, people who went after this man Jesus.
4: Üldözte a keresztényeket, azokat, akik ezután a Jézus nevű ember után mentek.
3: But now he, having encountered Jesus on the Damascus road by the Spirit.
4: De most miután már találkozott Jézussal szellem által a damaszkuszi úton.
3: He was made blind and then he saw.
4: Először megvakult, és utána megjött a látása.
3: You know, sometimes we have to be made blind to see correctly.
4: Tudjátok, néha meg kell vakulnunk ahhoz, hogy világosan lássunk.
3: Things that we think we know, we have to forget those things.
4: Lehet, hogy el kell felejtenünk olyan dolgokat, amikről azt hiszük,
3: so
4: hogy tudjuk.
3: So that we see and know and understand according to the truth of the Word of God.
4: Azért, hogy Isten igényének igazsága szerint láthassunk és érthessünk.
3: So Paul was made blind as Saul was made blind.
4: Tehát Saul megvakult.
3: And when he again received his sight, he knew the Lord Jesus.
4: És amikor visszakapta a látását, akkor már ismerte az Úr Jézust.
3: And he knew exactly who he was.
4: És pontosan tudta magáról, hogy kicsoda.
3: So Paul is so qualified to write this.
4: Tehát Pál nagyon alkalmas arra, hogy ilyeneket írjon.
3: And it's truth in it for us. We must know each other by the Spirit.
4: És ebben számunkra is igazság van. Egymást nekünk is szellem által kell ismernünk.
3: Alan talked with us about faith earlier this morning.
4: Alan ma délelőtt a hitről beszélt nekünk.
3: Knowing someone by the Spirit and yielding to that knowing is an act of faith.
4: A hit cselekedete az, hogyha valakit hit által ismerünk, és eszerint az ismeret szerint cselekszünk.
3: Faith calls those things that be not as though they are.
4: A hit teszi létezőké azokat a dolgokat, amik nincsenek.
3: You know, we can look through the scriptures, Old Testament and New Testament alike, and see where faith was operating and where it was not.
4: Az Újszövetséget és az Ószövetséget is, és mindenhol nyomon követhetjük, hogy hol működött a hit és hol nem.
3: Look at Saul. He was appointed as king.
4: Nézzük meg Sault. Őt kinevezték királynak.
3: All of the attributes of Saul were of the flesh.
4: Saulnak minden tulajdonsága test szerinti volt.
3: They said that he was taller than everyone and more handsome.
4: Azt mondják róla, hogy mindenkinél magasabb és jóképűbb volt.
3: And so surely he then must be the king.
4: Tehát biztos, hogy neki kell királynak lenni.
3: But we know what happened in that story with Saul.
4: De azt tudjuk, mi történt Saul történetével nem ő lett a legjobb király.
3: But then we get to David.
4: De aztán eljutunk Dávidhoz.
3: He doesn't look like a king.
4: Ő nem úgy néz ki, mint egy király.
3: He doesn't look royal in any way.
4: Egyáltalán nem néz ki királyon.
3: He's covered in probably a lot of mess.
4: Valószínűleg elég koszos volt a juhok miatt.
3: He's working in the farm.
4: A farmon dolgozott, a mezőn.
3: He was the king.
4: Mégis ő volt a király.
3: Why?
4: Miért?
3: Because God saw him by his spirit.
4: Mert Isten a szellemét látta.
3: And Samuel saw him by his spirit.
4: És Sámuel is szellemben látta őt.
3: And Samuel knew that this one had a heart after God.
4: És Sámuel tudta, hogy ennek a Dávidnak Isten szíve szerinti szíve van.
3: He's the least likely person that you would choose.
4: Ő volt a legvalószínűtlenebb arra, hogy királlyá válasszák.
3: He was the youngest son of the family.
4: Ő volt a családban a legkisebb fiú.
3: Ordinarily it would be the oldest, wouldn't it?
4: Általában a legidősebb jutna valami magas rangra, nem?
3: He was the youngest. He wasn't even there when they had the blessing.
4: De ő a legkisebb volt, amikor az áldást elhozta Sámuel, ő ott sem volt.
3: God calls him out, and there are principles that we have to pull out of these stories.
4: Aztán Isten mégis őt hívta el, és bizonyos alapelveket le kell vonnunk ebben a történetből,
3: ezekből.
4: És a legnagyobb alapelv az, hogy a szellem által kell élnünk, és ő kell, hogy vezessen minket.
3: Jesus is so intent on this that he puts in the holy book the story of Caesarea Philippi.
4: Hogy Jézus beteszi a Cézárea Filippiben történt esetet a Bibliába.
3: Go to Matthew chapter 16.
4: Lapozzatok a Máté 16-hoz.
3: Again, Jesus is in Caesarea Philippi with the apostles.
4: Jézus ott volt Cézárea Filippiben az apostolokkal.
3: He's there, his disciples are there with him.
4: Ott van, ott vannak vele a tanítványai.
3: And you know, when you read certain things in the scriptures, nothing that God has written is by accident or unnecessary.
4: Tudjátok, bármit is olvasunk a Bibliában, az Isten nem véletlenül tette oda, és mindenre szükség van, ami bele van írva.
3: Every word is of significant importance.
4: Minden szó fontos és jelentős.
3: We may not understand it all today, but
4: lehet,
3: in the days to come,
4: nem értjük meg mindezt.
3: Words became so important to us.
4: De a következő napokban, amikor olvassuk majd az igét, bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
3: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
4: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
3: And he says, in this place, who do men say that I am?
4: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
3: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
4: El kell tennünk a kérdés magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézárea Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól?
3: That city was a decadent city.
4: Ez egy dekadens város volt.
3: Evil.
4: Egy gonosz város volt. Romlott város.
3: That city, they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
4: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott az egy igaz Istenen kívül.
3: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
4: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek véletlenül tette oda, és mindenre szükség van, ami bele van írva.
3: Every word is of significant importance.
4: Minden szó fontos és jelentős.
3: We may not understand it all today, but
4: lehet,
3: in the days to come,
4: nem értjük meg mindezt.
3: Words became so important to us.
4: De a következő napokban, amikor olvassuk majd az igét, bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
3: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
4: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
3: And he says, in this place, who do men say that I am?
4: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
3: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
4: El kell tennünk a kérdés magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézárea Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól?
3: That city was a decadent city.
4: Ez egy dekadens város volt.
3: Evil.
4: Egy gonosz város volt. Romlott város.
3: That city, they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
4: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott az egy igaz Istenen kívül.
3: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
4: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?

0: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
1: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
0: El kell tennünk a kérdést magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézára a Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól.
1: That city was a decadent city.
0: Ez egy dekadens város volt.
1: Evil.
0: Egy gonosz város volt. Romlott város.
1: That city they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
0: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott az egy igaz istenen kívül.
1: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
0: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?
1: And it was there that Peter says, "You are the Christ. You are the Son of the Living God."
0: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
1: You see that in verse 13?
0: Látjátok a 13. versben?
1: Who do men say that I am?
0: Kinek mondanak engem az emberek?
1: And then Simon Peter says, "You are the Christ, the Son of the Living God." Verse 16. And Jesus answered in verse 17 and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father."
0: Simon Péter pedig felelve mondta, "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia." És felelve Jézus mondani, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám.
2: Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
1: Can you hear the heart of Jesus rejoicing that Simon knows him?
0: Hogy Jézus szíve mennyire újjong azon, hogy Simon ismeri őt.
1: In this evil environment, while everything is going on, in this environment, Peter knows who Jesus is by the Spirit.
0: Simon a Szent Szellem által tudja, hogy Jézus kicsoda.
1: And he's rejoicing because that's the way he wants us to live.
0: Mert ő azt akarja, hogy mi is így éljünk.
1: Because that's the way Jesus lived.
0: Mert Jézus is így élt.
1: Amen.
0: Amen.
1: When people were challenged by the words of Christ, they left him because they did not know who he was by the Spirit.
0: Szavai kihívást jelentettek az embereknek, akkor ők elhagyták Jézust, mert nem értették szellemben, hogy mit jelentenek a szavai.
1: But Peter said to him,
0: de Péter azt mondta neki, hogy mi nem fogunk elhagyni téged,
1: because you have the words of eternal
0: life. Mert nálad vannak az örök életnek beszédei.
1: We have to follow the exhortation that is in 2 Corinthians chapter 5 verse 16.
0: Követnünk kell a 2 Korintus 5:16-ban levő intelmet.
1: We must not know each other by the flesh.
0: Nem szabad test szerint is nem ismernünk egymást.
1: We must know each other by the Spirit.
0: Hanem szellem által kell ismernünk egymást.
1: I want to tell you a little bit about how I came to know Alan and Eileen and came to this relationship.
0: Szeretnék mondani nektek valamit arról, hogy hogyan jutottam kapcsolatban Eileennel és Ellennel.
1: Because all of this is important.
0: Mert ez az egész nagyon fontos.
1: We have lived this.
0: Mi megéltük ezt.
1: I was a practicing attorney in Boston, Massachusetts in the United States.
0: Az Egyesült Államokban, Massachusetts államban, Bostonban működtem ügyvédként.
1: Alan and Eileen would come to my church to minister.
0: És Ellen és Eileen eljött a gyülekezetembe szolgálni.
1: And just like you, we fell in love with them.
0: És hozzátok hasonlóan mi is beléjük szerettünk.
1: Because of my position in the church, I had the privilege one year of serving Eileen and picking her up from the airport.
0: A gyülekezeti pozíció miatt egyik évben az a kiváltság ért engem, hogy Eileent elhozhattam a repülőtérről.
1: I had the privilege of driving her back and forth from the airport and to the hotel.
0: És a repülőtérről a hotelbe és onnan a gyülekezetbe én szállíthattam őt oda vissza.
1: And then let this be an encouragement to whomever somebody may be here and you're driving folk around.
0: Legyen ez bátorítás mindenki számára, aki itt van és esetleg ilyen autóvezetési szolgálatot kaptok. Lehet, hogy a szolgálati területeknek mondjuk az autóvezetés nem tűnik fontos dolognak. De Isten lát titeket, elmondom nektek, látja a szíveteket.
1: He knows what's in you.
0: Tudja, mi van bennetek.
1: He knows what he's called you to be.
0: Tudja, hogy mire hívott el titeket.
1: He knows what he's called you to do.
0: Tudja, hogy minek a megcselekvésére hívott el titeket.
1: Drive that car with all that is within you.
0: Tehát teljes szívvel vezessétek azt az autót.
1: Amen.
0: Amen.
1: So I'm driving Eileen back and forth to the church.
0: Tehát szállítottam Eileent a gyülekezetbe meg vissza.
1: And I'm simply serving her as unto the Lord.
0: Egyszerűen úgy szolgáltam őt, mint az Urat.
1: I don't presume anything. I don't push myself on her or anybody.
0: Nem tukmáltam rá magamat, semmi ilyesmi.

0: mich aufgedrängt hätte, nichts. Nein.
1: Do you know what a groupie is?
0: Wisst ihr, was
1: a groupie is? You know, follow after musicians and singers?
2: Egy ilyen rajongó kicsoda, aki zenészeket és énekeseket követ
1: mindenhol.
2: Rohannak utánuk, és állandóan velük akarnak lenni, és ordibálnak, csápolnak minden.
1: I'm not a groupie.
2: Én nem vagyok egy ilyen rajongó.
1: I've never been a groupie.
2: Soha nem voltam ilyen fajta.
1: I don't do that with people.
2: Nem szoktam emberekkel ilyet művelni.
1: So I did not push myself on Eileen or Alan at all.
2: Nem tukmáltam egyáltalán magamat Ellenre és Eileenre.
1: I simply served them.
2: Egyszerűen szolgáltam őket.
1: But something happened in the spirit.
2: De szellemben történt valami.
1: On the last day of this particular conference, where Eileen was speaking with many other women,
2: konferenciának az utolsó napján, amelyiken Eileen szolgált sok más nővel együtt,
1: there was another woman speaking the final message.
2: Egy másik asszony mondta el a záró üzenetet,
1: and she was talking about the anointing.
2: És az asszony a kenetről beszélt.
1: She was talking about how precious the anointing is.
2: Arról, hogy milyen értékes a kenet.
1: And in the context of talking about how precious the anointing is, she made a statement which changed my life.
2: És annak keretén belül, hogy arról beszélt, hogy ez a keret milyen értékes, mondott valamit, ami megváltoztatta az életemet.
1: She said that because the anointing is so precious, you have to be careful who is around you because
2: a keret olyan értékes. Vigyázzat kell arra, hogy kinek vagy a közelében, mert annak az embernek a kenete hatni fog rád.
1: And she said, we have this mentoring thing backwards.
2: A mentorolás visszafelé is működik.
1: She said, mentees do not choose their mentors. Mentors choose their mentees.
2: Nem a mentorolt emberek választják ki a mentoraikat jó módon, hanem a mentorok választják ki, hogy kit akarnak mentorolni.
1: Now at that particular point in my life, I had been saved for a number of years, and I had grown in God.
2: Életemnek ezen a pontján már több éve hívő voltam, és már növekedtem valamennyit Istenben,
1: many of the things that the Lord had called me to be and to do.
2: Sokat tudtam már arról, hogy Isten minek, kinek, mire hívott el engem.
1: But there was never any other woman there to mentor me in the things of God.
2: De Isten dolgaiban nem volt még olyan asszony az életemben, aki mentorolhatott volna.
1: And when I heard that statement being preached, my heart cried out.
2: És amikor ezt az üzenetet hallottam, akkor a szívem így kiáltott.
1: And I looked at the table where Eileen was sitting, where the other preachers, women preachers,
2: were at. Oda néztem az asztalhoz, ahol Eileen ült, és a többi női előadó a konferencián ült.
1: And though I said nothing outwardly, my heart screamed and I said, oh God, it would be awesome if one of those women chose me.
2: És noha fizikailag semmit nem mondtam, a szívemben azt kiáltottam, hogy ó, Uram, annyira csodálatos lenne, hogyha ezek közül a nők közül valamelyik kiválasztana engem.
1: I've never said these things publicly, but I'm going to share it with you because we need to know how God moves.
2: Nyilvánosan még soha nem mondtam el ezt, de nektek azért mondom el, mert tudnunk kell, hogy Isten hogyan működik.
1: Silent cry of
2: Isten meghallotta az én szívemnek a csendes kiáltását.
1: And the very next day,
2: és másnap,
1: Eileen and I connected in a way that was totally unexpected to me.
2: Eileen és én olyan módon kapcsolódtunk össze, amire egyáltalán nem számítottam.
1: I made a casual statement to her about my being able to come to Texas to visit her.
2: Mondtam neki egy egyszerű mondatot arról, hogy esetleg elmehetnék őt meglátogatni Texasba.
1: And I tell you, I did not know what I was saying.
2: És mondom nektek, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit mondok ezzel.
1: She was talking about how we hadn't spent a lot of time together, and I said, I can come to Texas.
2: Eileen megjegyezte, hogy nem volt túl sok időnk együtt lenne, és én mondtam, hogy hát elmehetek Texasba.
1: I can sort of go where I want.
2: Egyedülálló vagyok, oda megyek, hova akarok tulajdonképpen.
1: And when I said it, when those words were, came out of my mouth,
2: és amikor
1: something
2: ezek a
1: happened.
2: Szavak kijöttek a számon, történt valami.
1: And Eileen looked at me and she said, you would come to Texas?
2: És Eileen ránézett és azt mondta, eljönnél Texasba?
1: And I said,
2: és én azt mondtam,
1: yeah.
2: Igen.
1: And that's how this whole thing began.
2: Így kezdődött az egész.
1: I went many months later.
2: Sok hónappal később elmentem.
1: Visszalépek
2: még egy percre, egy héttel később telefonon beszéltünk egymással.
1: Now remember, I had never told anything to Eileen about the cry
2: Emlékezzetek
1: of my heart,
2: arra,
1: the desire of my heart for a mentor. Never.
2: Eileennek soha nem mondtam semmit arról, hogy a szívem hogyan kiáltott azért, hogy legyen egy mentorom, hogy én erre vágyom. Nem mondtam
1: neki. The
2: only
1: one who knew that was God.
2: Isten volt az egyetlen, aki erről tudott.
1: So I pick up the telephone and Eileen has called me and the first thing she says to me is
2: Ellen fölhívott telefonon és az első, amit mondott, vagy kérdezett, az volt, hogy mit akarsz?
1: Now, I ask you, who was speaking?
2: Hát ki beszélt ekkor vajon?
1: She was hearing the Spirit of God.
2: Eileen hallotta, hogy Isten szelleme mit mond neki.
1: I believe, and she could talk, you could talk to her and find out from her perspective, but I believe
2: én hiszem, that őt is megkérdezhetitek, hogy az ő oldaláról hogy nézesz ki. De szerintem ő meghallotta a szellemben Istentől, hogy az én szívem miért kiált.
1: And so for the first time ever,
2: tehát életemben először,
1: I told her I was looking for a mentor.
2: Megmondtam neki, hogy én egy mentort keresek magamnak.
1: And just like she told you earlier this morning, she said everything to me that would say no, it's not possible.
2: És ahogy ő elmondta nektek ma délelőtt, ő minden lehetséges indokot fölhozott arra, hogy ez miért nem lehetséges.
1: With me, it's not going to happen.
2: Mondta, ez nem fog megtörténni, semmilyen módon, ez nem fog működni nála.
1: You're in Texas and I'm in Boston.
2: Azt mondja, te Bostonban vagy én itt vagyok Texasban, ez nem fog működni.
1: Travel a little bit, we'll see.
2: Talán találkozzunk, utazgassunk egy kicsit együtt, aztán majd meglátjuk.
1: I thought, Lord, it's not going to happen. Okay.
2: Arra gondoltam, hát uram, ez nem jön be. Rendben van.
1: Remember, I'm not a groupie.
2: Nem vagyok rajongó, emlékeztek.
1: So,
2: nem ragadok az emberekre.
1: In time, I go to visit Eileen in Texas at her home.
2: És akkor egyszer meglátogattam Eileent otthon Texasban.
1: There was a young woman that I had been mentoring in the things of God, and I drove her to Oklahoma, which is near Texas.
2: Volt egy ifjú hölgy, akit én mentoroltam Isten dolgaiban, és én őt hazavittem Oklahomába, ami közel van Texashoz. Tehát azért mentem el Eileenhoz, mert épp ott voltam a közelben.
1: I'm sure Alan didn't know I was coming.
2: Én biztos vagyok benne, hogy Alan nem tudta, hogy jövök.
1: And I got there and I felt so strange.
2: És odaértem hozzájuk, és annyira furcsán éreztem magam.
1: Because I have, and I've said this to Alan and Eileen, I revere them in God. Revere them, I honor them in God.
2: És már el is mondtam Ellennek és Eileennek, hogy én Istenben tisztelem őket.
1: I know who they are.
2: Tudom, kik ők Istenben.
1: To me, they are champions of the faith.
2: Számomra ők a hit bajnokai.
1: And so, I could not believe that the Lord would take me.
2: Tehát nem is tudtam elhinni, hogy az Úr elvisz engem egy fekete lány Brooklynból,
1: and bring me to their home.
2: És elvisz az ő otthonukba.
1: I didn't know what to do with myself.
2: Nem is tudtam, mit kezdjek magammal.
1: Didn't know where to sit, what to
2: nem
1: say,
2: tudtam,
1: when to speak, when not to speak.
2: Hova üljek, mit mondjak, mikor beszéljek, mikor ne beszéljek.
1: But God was doing something.
2: De Isten csinált valamit.
1: Now I point that out to you because I did not know them in the flesh.
2: Ezt azért emelem ki, mert nem ismertem őket test szerint.
1: I didn't know anything about them in the flesh.
2: Test szerint semmit nem tudtam róluk.
1: All I knew was that they were champions of the faith in God.
2: Csak azt tudtam, hogy ők Istenben a hit bajnokai.
1: By the time that week was over,
2: mire vége volt a hétnek,
1: Alan won my heart with his father heart.
2: Alan az ő atyai szívével megnyert engem.
1: And the prophetic and mothering anointing on Eileen, well, that was, I was already taken by that.
2: És Eileennak az anyai és profétai szelleme már megragadott akkor régen engem.
1: And that's how I got to San Antonio.
2: És így kerültem San Antonióba.
1: Now there are other supernatural things as part of this story that the Lord was saying to me.
2: Ebben a történetben egyéb természet fölötti esetek is voltak, és az Úr azt mondta nekem.
1: There were things that the Lord had said to me a year before that I even met Eileen and Alan.
2: az Úr mondott nekem bizonyos dolgokat, akár egy évvel ezelőtt, hogy találkoztam volna Ellennel és Eileennal.
1: I knew he was the Lord was going to move me into full-time ministry, but I did not know where.
2: Tudtam, hogy az Úr főidejű szolgálatba, teljes állású szolgálatba fog engem bevinni, de nem tudtam mikor és hol. De Isten tudta, hogy hogy lesz ez.
1: My natural parents did not know the Lord in this way.
2: A fizikai szüleim nem ismerték az Urat ilyen módon.
1: There was no spiritual inheritance for me as a child of God to gain from my natural parents.
2: A fizikai szüleimtől Isten gyermekeként nem kaphattam szellemi örökséget.
1: So the Lord grafted me into this tree.
2: Tehát az Úr beoltott engem ebben a fába.
1: And I am drawing for the sap and the anointing of their lives.
2: És az életük kenetéből, zsírjából részesülhetek.
1: But see, none of this would have ever happened if I was led by my mind.
2: De tudjátok, ebből semmi nem történt volna meg, hogyha az elmém vezetett volna.
1: In fact, it was very difficult for me to get on that airplane to go to their home.
2: Nagyon nehéz volt engem felülni arra a repülőre, amivel az otthonukhoz mentem.
1: The reasoning a part of me said it made no sense.
2: Az értelmes részem azt mondta, hogy ennek semmi értelme.
1: And I felt this amazing resistance even within my own heart.
2: És éreztem a saját szívemben is ezt a nagy ellenállást ezzel kapcsolatban.
1: But I already had the ticket, so I had to go.
2: De már megvolt a jegyem, úgyhogy el kellett mennem.
1: And it has changed my life.
2: És ettől megváltozott az életem.
1: We must be led by the Spirit.
2: Kell, hogy a szellem vezessen minket.
1: There are going to be sons and daughters that come to you, or mothers and fathers that you will see.
2: Jönnek hozzátok majd szellemi fiak és lányok, és látni fogtok szellemi atyákat és anyákat. És kell, hogy Isten szelleme vezessen minket abban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az emberekhez.
1: Most abba
2: akarom hagyni, mert van még néhány dolog, amiről majd a második tanításomban fogok beszélni.
1: And I just want us to pray. I want us to pray.
2: És szeretném, hogyha imádkoznánk.
1: So if you would, put your Bibles down, put your books down, and stand in the presence of our Father.
2: A könyveiteket, a Bibliátokat, és álljunk az Atyánk jelenlétébe.
1: I want you to open your heart to the Father. You open your spirit to the Father in a whole new way.
2: A szíveteket és a szellemeteket az Atya előtt egy egészen új módon.
1: Let's pray.
2: Imádkozzunk.
1: Father.
2: Atyánk.
1: We want to thank you.
2: Hálát akarunk adni neked.
1: For the way in which you direct our lives.
2: Azért, ahogyan az életünket irányítod.
1: We want to thank you for your wisdom that is far above our wisdom.
2: Meg akarjuk köszönni neked a bölcsességedet, ami messze meghaladja a mi bölcsességünket.
1: We want to thank you for your ways that are far above.
2: Hálát adunk neked a te útjaidért, amik messze fölötte vannak a mi útjainknak.
1: We thank you that you have designed us as your people.
2: Köszönjük,
1: to love one another.
2: Te úgy terveztél el minket, a te népedet, hogy szeressük egymást.
1: And you have ordained that in your kingdom we would be those who carry it from generation to generation.
2: Hogy a királyságodban mi ezt adjuk tovább nemzedékről nemzedékre.
1: Father, we want to thank you that you give us spiritual mothers and fathers and sons and daughters to advance your kingdom.
2: Szellemi atyákat és anyákat és fiakat és leányokat, hogy előre mozdítsuk a te királyságod ügyét.
1: Father, I ask, O God, that you would expand our hearts this day.
2: Kérünk, hogy a mai napon tágíts ki a szívünket.
1: Expand our spirits, Lord, to be in tune with your spirit.
2: Tágíts ki a szellemünket, hogy összhangban legyünk a te szellemeddel.
1: Cause us to be led by your spirit and finding our spiritual sons and daughters and mothers and fathers.
2: Hogy a te szellemed vezesse minket, és megtaláljuk a szellemi fiainkat, lányainkat, anyáinkat és atyáinkat.
1: Cause us to be those that are led by you to do what you want.
2: Ad, hogy olyanok legyünk, akiket te vezetsz, hogy olyanok legyünk, amieknek te akarsz minket.
1: Cause us to be those who can demonstrate the breadth and the depth and the height of your wisdom and of your kingdom.
2: Hadd legyünk olyanok, akik be tudják mutatni a te bölcsességednek és királyságodnak mélységet, magasságát és szélességét.
1: Cause us to be those, oh God, who are not limited by what we see with our natural eye, but that we see by the Spirit.
2: Ott, hogy ne korlátozom minket az, amit a fizikai szemünkkel látunk, hanem a te szellemed által látsunk.
1: Cause us to see in such a way that we will be joined with those that you have ordained that we would be with, that we would accomplish your purposes in the earth.
2: Hogy összekapcsolódjunk azokkal, akiket te rendeltél el a számunkra, hogy a te céljaid érdekében összekapcsolódjunk a Földön.
1: Now I want you to thank the Father for doing this very thing.
2: Most adjatok hálát az Úrnak azért, hogy ő megteszi ezt.
1: Just begin to thank him right where you are.
2: Kezdjetek el hálát adni neki, ott, ahol vagytok.
1: Because he is going to do this.
2: Mert ő meg fogja ezt tenni.
1: He is going to connect you to mothers and fathers and sons and daughters.
2: Atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
1: Our Father is intent on doing his will.
2: Az atyánk meg akarja tenni az ő akaratát.
1: He is intent on seeing his kingdom advance across the face of the earth.
2: Látni akarja, hogy az ő királysága elterjed az egész földön.
1: And he wants to see those who will take the baton and pass it from one generation to the next.
2: Azt akarja, hogy meglássuk azokat, akiknek átadhatjuk a stafétabotot, hogy egyik nemzedékről a másikra átadódjon a feladat.
1: That we in our different genders and our different races and our different cultures will demonstrate the kingdom.
2: Hogy mi, akik különböző korúak vagyunk, különböző nemzetekhez tartozunk, és különböző...
1: That our very lives will be a witness to the power of our God.
2: Szinten vagyunk, akarja, hogy bemutassuk az mi Istenünk erejét a Földön. Atyám, köszönjük!
1: Father, we thank you, Lord!
2: Atyám,
1: köszönjük! We thank you, Lord!
2: Köszönjük, Uram! Köszönjük, Uram!
1: We thank you, Lord!
2: Köszönjük, Uram!
1: We thank you for what you're doing and what you're going to do!
2: Köszönjük, amit teszel és amit tenni fogsz!
1: Lord, we give your great name praise.
2: Uram, dicsőséget adunk a te nevednek, a nagy nevednek, és tisztelünk téged.
1: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
1: Amen.
2: Amen.
3: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardit hallottuk.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
4: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Dárkó a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint Atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem, hogy bár, vagy ha bár. Oké, okay. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hittel kimondok dolgokat. És beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából, ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy miben van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy, Hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Tehát nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg. De föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem. Ha bukik, mit csináljon? Hogy abból ki tudjon jönni jól? Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből. Kegyelemmel. Krisztusban ki lehet jönni? Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni. És mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle. De nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálunk el. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled. Ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja, ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is mást kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerek korba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársad. Ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házba.

Nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. Olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban. Hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet. Hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt.
aki

0: Azt el, kiküldte, el, kidob, kirúgta, elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja. Meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni, vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána, stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budlibicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni, mert vannak beléd ültetett ajándékok, vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok, és vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent.
1: akkor tudom Isten félelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre, meg kell tanítanom a szeretetre, stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról, igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, De amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, vagy később vissza tudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
2: Nem, mi a fenyőfá?
1: Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó, a fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával, híjából, híja miatt, hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13:24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvére, szülő, példabeszédek 23.13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29.15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29.17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyei édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
3: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
4: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
5: Növekedjünk Hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt, ahogy elhangzottak ezek, hogy voltak, akik imádkoztak értünk és hordoztak bennünket. Én igazából három olyan asszonyra tudok gondolni. Az egyik az édesanyám, másik a nagymamám, a harmadik a gyülekezetből egy néni, egy ilyen alacsony, 90 akárhány éves néni, aki mindig az ajtónál, kiáratnál elkapott, és elmondta azt, hogy fiam, én idős vagyok, az idősek keveset alszanak, és amikor nem alszom, akkor imádkozom a pásztorért gyülekezet, és imádkozom, így ugye ez a... Imádkozom, te érted is, hogy egyszer majd, és akkor bemutatott az üvegajtón keresztül, onnan bentről hirdesd az evangéliumot. Akkor úgy megcirogattam a fejét, azt mentem ki, hogy rágyújtsak. De a helyzet az, hogy ez a néni addig imádkozott, amíg tényleg megérte azt, hogy meghallgatta az első prédikációmat. És azt a következő héten meghalt. Nem a prédikációba halt bele, csak szeretném ma, úgyhogy nyugodjatok meg, hanem bevégezte a munkát, és Isten megadta neki, hogy megláthatta ezt. A nagymamám, hívő asszony volt ő is, és nagyon imádkozott, hogy térjek meg, mikor ugye nagyon a világban voltam, mindig mondta, hogy ezt te csinál, azt te csinál. Szóval egyszer ugye elkapott az Úr, és nálam ez olyan totális volt, hogy egyből az elhívás is megjelent, és aztán mentem, feküdt az ágyam, minden délután lefeküdt, és megyek oda, leülök ugye az ágyam mellé, és akkor mondom, mama, jó hírem van, na micsoda? Hát megyek a teológiára. Hát azt hittem, hogy kiugrik majd az ágyból, és hogy és akkor csak ott feküdt, néz rám, de... Szóval ilyen bátorító volt, azt mondja, két mondatot nem tudsz egymás után elmondani. Hát mégis ő is megérte azt, hogy... hallgatta az ige hirdetésemet. És igen, és ez jó volt. És hiszem azt, hogy ezek az imák meghallgattatnak. És amikor embereket hordunk a szívünkön, ott áttörések fognak jönni. Ma délelőtt a Lőrincen szolgáltam a 50. Zsoltárból, hogy aki háladással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. És ott többek között elmondtam azt, hogy mennyire fontos, hogy többletlátásunk legyen, hogy ne csak annyit lássunk, akár emberek viszonylatában is, ami az órunk előtt van, vagy amit ne csak annyit halljunk, amit mondanak, hanem legyen olyan többletlátásunk, hogy az emberek mögött lássuk meg a kegyelemnek az Istenét. Azt az Istent, aki ő érte is meghalt, aki dolgozik azon, hogy megtérjen, az ő szeretete azt az embert is követi. És hogyha ezt látjuk, akkor már nem csak az szakad ránk, hogy hát még nem tért meg, meg jaj de kár, meg hogy ahogy ellenkezik, meg ilyesmi, hanem mondhat akármit. Hogyha én azt a kegyelmet látom a mögötte, akkor egész egyszerűen jön a hálaadás a szívemből, mert ugye a hálaadás az a felfedezett kegyelemre adott válasz, és akkor egyszerűen csak hálát tudok adni. Van most egy missziónk, jelenlét missziónak hívjuk, Tiszarofon, ahol egy házas pár költözött le, alapvetőleg roma missziót végeznek, és hát most, hát egy, már vagy három éve erősen dolgozunk, és most indultak be igazán a dolgok. Na a lényeg az, hogy most elindult egy alfa, amit csinálunk. Az alfára, hát jöttek jó páran, és akkor ketten mindjárt az elején mondták, hogy mi ateisták vagyunk. És akkor csak mosolyogtam rájuk. Jól van, mondjad. De hogy vagy te ateista? Hát még nem ismerted meg Istent. És az, hogy itt vagy, ez már azt jelenti, hogy meg fogod ismerni. Úgyhogy már jó pár hete járnak az ateisták És na, már elmondják, hogy hogy imádkoznak. Ateista hogy imádkozik, ezt mondjuk így nem értem, de nem is lényeges. A lényeg az, hogy egyre jobban megismerik az Istent, és egyre jobban megnyílik a szívük. És tegnap egy menyegzőn voltam, aztán ahhoz tartozó vacsorán, aztán ott láttam, hát ilyen szeretek így menyegzőre járni, nem a kaja szempontjából, hanem ott annyi ember van, és akkor ott az egy nagy terep nekem. A hitetlenek is, meg a hívők is, úgyhogy mindegyik terep. És na, két hívőhöz mentem, akik régen oda jártak a Gyülibe hozzánk, és aztán ugye elmaradtak, és hát beszélgettem velük, és hát lényegében mind a kettő nagyon erőteljesen mondta, hogy mi már nem hiszünk. Mi már nem akarunk hívők lenni, és nem akarjuk ezt az egész, szakítottunk Istennel, és de mind a kettő olyan egyik fiú, másik lány olyan erővel nyomták, és én csak nevettem. Mert egész egyszerűen nem, ők mondták, de én a mögé láttam, és mögöttük láttam a kegyelem Istenét. Úgyis elkapja őket. És nem fognak ezek elmenekülni. Most megvan keseredve, most nehéz, és most jön a keserűség szava. De aztán jön majd az Isten, amikor megérik az idő, és akkor elkapja őket. És akkor a végén mondom nekik, szeretnének megölelni benneteket. De azt mondja, értsd meg, hát mi nem hiszünk az Istenbe, és nem akarunk az Istenre, de akkor is szeretélek megölelni. És akkor csak bizonygatja, mintha csak olyat lehetne megölelni, aki már hívő, és jól van az Istennel. Mondom, megölellek, és tudjátok, annyira jó volt átélni azt, hogy mondhat, amit akar. De amikor öleltem, annyira éreztem azt, hogy az a szeretet, az megy, az megérinti. És aztán ugye a könyv, ahogy csorog le az arcon, hát aztán ott hagytam őket, följenek a levükben, de annyira jó, tudjátok, amikor nem csak annyit látunk, ami a szemünk előtt van, hanem van egy többletlátásunk, és a többletlátással megragadjuk Isten munkáját, Isten jelenlétét, Isten kegyelmét, ahogyan dolgozik, akár magunk életében, akár mások életében, körülményekben, és tényleg föl tudjuk fedezni az Istennek így ezt a munkáját. Még mielőtt az alapígére rátérnék, csak úgy még ehhez hadd mondjak egy ilyet, hogy eszembe jutott nekem a Jónás története, hogy amikor csak egy ilyet mondunk, hogy nagy szél támadt, hát fúj a szél. De ha egy kicsit mögé nézünk, akkor azt mondja, hogy az Úr nagy szelet bocsájtott a tengerre. Hogy a dolgok mögött ott van az Isten. Aztán, hogy odarendelt egy nagy halat, nagy halat látunk, hát úszik egy nagy hal. Nagy ügy. Na, de ezt a halat az Isten rendelte oda, megfelelő koordinátákra, beadta neki erre az időpontra, tátott szájjal, és... és de a mögötte, tehát nem csak egy, van, aki lehet egy nagy halat látni önmagában véve tátott szájjal, de mögötte mi van? Isten oda rendelt egy halat, és látni a kegyelemnek az Istenét, aki gondoskodik erről a betyár prófétáról. Aztán, amikor Isten, hát mondjuk azt nem tudom, hogy igazán, hogy egy hal hogy köp, de a lényeg az, hogy ez a hal köpött egyet. Én még ilyet nem láttam, hogy csinálják a halak, de a lényeg az, hogy köpött. És a hal... úgy, ahogy Isten mondta neki, valahol úgy csinálta a dolgokat, és nem a maga útját járta a hal, mert a hal az engedelmes az Istennek. Ugye a doktor bácsi biztosan lát olyan betegeket, akik jobban tudják, hogy mit vegyek be, meg mit ne. Úgyhogy ez a hal engedelmes volt, és tényleg a hashajtó helyett a köptetőt vette be. És ez egy nagy kegyelem volt. Megint Jónásnak, és Isten parancsot adott, hogy köpje. A dolgok mögött ott volt az Isten, vagy hogy fölnő egy bokor, hát nagy ügy, de az, hogy úgy intézte Isten, hogy nőjön föl a bokor. Aztán, hogy jön egy féreg, és aztán úgy intézte Isten, hogy szúrja meg a bokrot. Mert hát tudjátok, amikor egy ilyen férget látunk, akkor persze rögtön bennünk van az, hogy ó, Isten küldötte. Most éppen megy valami. Hát amikor egy férget látunk, akkor sokszor ugye ez a... Aztán lehet, hogy a mennyben a kijelzőn kialszik egy lámpa, és mondják, hogy elvesztettünk egy ügynököt. De szóval valahol látni a dolgok mögött tényleg az Urat, még akár egy kis féreg tekintetében, Isten még azt is tudja használni, és a dolgok mögött ott van, és aztán a tikkasztósz, és a többi. Na, az a lényeg, hogy nagyon fontosnak tartom ezt a többletlátást, hogy tényleg ezzel lássuk az életünkben a dolgokat. Ne csak olyan látható tényeket, hanem azokat a szellemi tényeket is lássuk, hogy Isten ott van, hogy velünk van, hogy a dolgokban benne van az Isten, hogy munkálkodik az Isten. És amikor felfedezzük a kegyelmet, akkor jön a hálaadás. És amikor van hálaadás, az dicsőíti az Istent, és aki ilyen úton jár, azt mondja, hogy annak ő megmutatja az ő szabadítását. És egy csomó dolog meg tud változni akkor, amikor Isten népe ilyen hálás szívvel éli meg az életét, a dolgok mögé tud nézni, és tényleg a kegyelem Istenét látja, és a munkálkodó Istent látja. Na szóval én kívánom azt, hogy tényleg ezzel a többletlátással lássuk akár az embereket is körülöttünk, és nem az a lényeg, hogy mit reagálnak, mit mondanak, tetszik, nem tetszik, oké. Mi a lényeg az, hogy mondjuk, és lássuk az Istent, ott az emberek mögött, azt a munkálkodó Istent, akinek az az ember is, akivel éppen beszélünk, tényleg nagyon fontos. No, hát amivel én készültem ide, az volt egy teológiai professzor, aki egyszer beszélt a bizalomról, és a bizalom kockázatáról, és nekem nagyon tetszett, és azt, az úgy, megmondom őszintén, nagyon megragadott engem. És most én erről szeretnék beszélni, a bizalomról, illetőleg a bizalom építéséről. Mert higgyétek el, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha bizalmatlanság van, mondjuk egy családban, egy házasságban, na hát akkor annak annyi. Ha bizalmatlanság van úgy emberek között, akkor annak a kapcsolatnak annyi. Szokták mondani, hogy a bizalmat lassan lehet fölépíteni, de gyorsan le lehet rombolni, aztán utána vagy fölépül, vagy nem épül föl. Én azt látom az igében, hogy találtam egy embert, egy igei példát, akit szeretnék most idehozni, aki egy fantasztikus bizalomépítő volt. Ez Barnabás. És nekem, megmondom őszintén, annyira betöltötte a szívemet ez az ember, annyira, most na, ha lehetne, kérnék egy autogramot tőle, de jó. Szóval annyira tetszik nekem ez az ember, ahogy ő a bizalom kérdésében működött és munkálkodott. Na, mielőtt Barnabásra térnék, csak úgy kicsit a bizalomról. Jézusról azt olvassuk, hogy ő nem bízta magát az emberekre, mert tudta, mi van az emberek szívébe. De maximálisan bízta magát az atyára, az atya szívére, mert tudta, hogy mi van az atya szívében. És... Jézus akkor is bízott az atyában, nem csak akkor, amikor elkezdte a munkáját, jól megdicsérte az atyát, ez milyen jó, elkezdte a munkát, apu látja, jól megdicsért, cirogat, és a többi, fú, de jó. Tehát érdemes bízni ebbe az atyába, működnek a dolgok. Hát aztán kevésbé működtek a dolgok, voltak, akik elhagyták, üldözni kezdték, és a többi, ismeritek. És Jézusban ez a bizalom nem kopott meg. És akkor is, amikor a bűneinket magára vette, és az atya elfordult a bűneinktől, akkor is ez a Jézus bízott az atyában. És az, amikor atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem, valahogy én előttem úgy van ez a kép, hogy az atya, amikor látja Jézuson a rengeteg bűnt, ugye addigi, ottani, meg azt követő emberek összes bűnét, akkor így az atya elfordul a bűneiktől, és valahogy úgy láttam ilyenkor az atyát, hogy valahol Jézus látja az Atya kezét. És akkor azt mondja, Atyám, oda teszem le az én lelkemet. Ebben a pozícióban is, amikor már az életének vége, akkor is bízik az Atyában. Ez egy annyira fantasztikusan jó inspiráció tud lenni a bizalomnak a kérdésében. És aztán tudom, hogy Isten föl akarja építeni azt is a mi életünkben, hogy mi is tudjunk ilyen bizalommal lenni az Atya iránt. Hogy a mi Atyánk egy olyan Isten, aki hűséges, és aki ígéreteket tett, az hű, és nem változtatja meg, és lehet rá számítani az életünket, lehet rá bízni, nem csak akkor, amikor minden jól működik, hanem akkor is, amikor gáz van, amikor nagyon nehéz, akkor is lehet. És annyira jó, tudjátok, amikor az életünk legkülönbözőbb pontján is tudjuk megerősíteni a belé vetett bizalmunkat. Amikor én ilyet élek át, akkor én általában, ez az én módszerem, nem kell ezt átvenni, mindenkinek legyen más, de én ilyenkor mindig elmondom azt, hogy bizalom erősítőként. Az én Istenem az az Isten, akinek minden lehetséges. Az én Istenem az az Isten, aki soha nem téved. És az én Istenem az az Isten, aki tetszik, nem tetszik, de szeret engem. És ami ezeket nagyon-nagyon komolyan mondogatom, mert a bizalmat akarom erősíteni. A bizalmat elveszítem Istennel kapcsolatosan, akármit van az életemben, önmagamra nézve, akárhogy, akkor nagy a gáz, mert ha bizalomvesztés történik, akkor minden veszett. De annyira jó megerősíteni magam ebbe is. Oké, függetlenül attól, hogy mi van, én bízom az Istenbe. Bízom az én Istenembe, hogy ő az az Isten, akinek ő mondta és mondja magát. És hogy ő egy olyan Isten, aki jóra fordító Isten. József azt mondja a tesóinak, ti ugyan rosszat terveztetek ellenem, de az Úr jóra fordította azt. És tudjátok, ez annyira lényeges, hogy bízni ebbe a jóra fordítóba, és akik az Isten szeretik, azoknak ő mindent a javukra fordít, a javukra munkál, bízni ebbe az Istenbe. És szoktam mondani, hogy mi Istenünk az az Isten, aki az életünk mínuszaiból plusz csinál. És ugye amikor látod a mínuszt, akkor kesereghetsz, de ha látod azt, a bizalom ott van benned, akkor tudod azt, hogy a plusznak megvan a fele, és ebbe te már egy fél pluszt látsz, és Isten mindig behúzza. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elgondoljuk, sőt, elég sokszor úgy, de az nem baj. Csak a lényeg az, hogy jól jöjjünk ki ebből az egészből Istennel. És annyira jó, amikor tényleg tudunk így esélyt adni Istennek a mi életünkben és a mi dolgainkban. Na, szóval, amikor látjuk Jézust bizalom dolgában, amikor ezt a lehetőséget Istennel kapcsolatosan gyakoroljuk a bizalom kérdésében, ez azért jó, meg azért fontos, mert ez valahol egy alapot tud képezni ahhoz, hogy mi egymás viszonylatában is tudjunk bizalommal lenni egymás felé, és tudjunk bizalmat építeni egymás felé. És tudjátok, a bizalom dolgában sok az elvárás. Elvárással vagyunk mások iránt, hogy bízzanak bennünk, vagy miért nem bízik bennünk. És szóval a helyzet az, hogy a bizalom dolgában nagyon fontos arra vigyázni, azt úgy működőképes állapotban tartani. Bizalom, amikor valakinek a szolgálatába vetünk bizalmat, és én ezt így fogalmaztam meg, hát jó, nem jó, a pozicionális bizalom, amikor valakinek a pozíciójával kapcsolatosan vagyunk bizalommal az illető felé. No, nyilván a bizalom akkor épül föl, hogyha van kapcsolat valakivel, ha van közösség valakivel, akkor épül föl, hogyha akár egy nehezebb helyzetben ott vagyunk egymás mellett, és átéljük azt, hogy áll mellettem, amikor problémámban vagyok, akkor nem ott hagy, nem rám tapos még ő is egy kicsit, hanem ott van, hogy segítsen, hogy fölemeljen, és a többi. És amikor ilyeneket élünk át valakikkel kapcsolatosan, ott az nagyon tud segíteni, hogy a bizalmunk épüljön vele kapcsolatosan. Na, akkor kezdeném a barnabási igéket. Az Apcsel 9.26-tól olvasom. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében, beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cezáreába, és elküldték Tarsuszba. No, hát ez egy érdekes alaphelyzet. Ugye a nagy keresztény üldöző megjelenik a gyüliben. Hát lehet mindjárt örülni ennek, hogy már ő is gyülibe jár, de lehet, hogy eddig kívülről rombolta, most meg már belülről fogja esetleg. Szóval annak idején már én magam is szolgáltam, amikor tudom, hogy voltak, jártak a gyülibe olyanok, akik nem azért jártak. Jegyzeteltek olyanok, akik nem azért jegyzeteltek, mint a Pali. És aztán megfelelő jelentéseket adtak le, nyomadtak, és a többi. Hát nem volt egy kellemes időszak, tudjátok, mert amikor jött egy látogató, nem tudta az ember most, örüljek vagy féljek. Mert a kettő közül valamelyik, de hogy melyik, ugye ezt jó lett volna tudni. És azért nem mindjárt derültek ki a dolgok. És itt Jeruzsálemben, amikor megjelenik Saul, akkor az egész gyülekezetben egy félelem leszúr rá. És hát szóval, ugye el tudjátok képzelni Sault, aki megtér, tényleg megtér, ő tudja, hogy mi történt, de hogy nehezen fogadják. És ezt szeretném mondani, hogy értsétek meg azokat, akik esetleg olyan mélységből jönnek, és esetleg nem akkora lelkesedés a fogadtatásban, ami található, hogy azt úgy lehet, hogy egy kicsit nehezen veszik. Jogos az egyik oldalról is a bizalmatlanság, de jogos a másik oldalról is az, hogy hát miért nem? Hát az Úr megfogott, megragadott, megtértem, itt vagyok, szeressetek és egyebek. Szóval ez nem egy könnyű dolog, hogy ez tényleg úgy kialakuljon. Mert tudjátok, éltünk át olyat, amikor három gyilkos járt a gyülibe. Ez jó kis alaphelyzet, nem? Ez ugye a békesség szigete. És hát nem mondom azt, hogy féltünk volna tőlük, de az olyan érdekes dolog volt, hogy ki mennyit ült börtönbe gyilkosságért, és most jár a gyülibe. Talán elmondtam nektek azt az egyik roma gyülekezetben, ami volt egyszer, hogy ment egy hétköznap voltunk egyik szolgatársammal, és ment az istentisztbe, bejött valaki, leült, és akkor lefagyott a levegő, és hát lement az istentisztelet, aztán ott aludtunk a szolgatásra, másnap jöttek az emberek hozzánk, hogy segítsünk, imádkozzunk, adjunk tanácsot, tararám, és akkor jön egy nagymama az unokájával, imádkozunk ért, és aztán nagymama fölveti azt, hogy tudjátok, hogy mi történt tegnap este, amikor úgy lefagyott a levegő? Hát nem tudjuk, mi történt. Azt mondja, a lényeg az, hogy aki bejött, és leült, azt mondja, majdnem mellém, az az én édesapámnak a gyilkosa. A börtönmisszióba megtért, Gyülit keres, és hát mivel a szomszéd helyiségbe költözött, vagy egyel odébb, hát itt volt gyülekezet, hát ez volt a legközelebb, ide jött. És ugye hát a nagymama elmondta rögtön azt, hogy abban a pillanatban döntött, hogy ha ez ide akar járni, akkor kalap, ő megy innen, mert ő nem fog egy levegőt szívni az apja gyilkosával. És egész éjszaka vívódott ezen, és aztán hajnalra úgy Isten szólt hozzá, hogy beszéljünk róla, hogy mennyi mindent bocsájtottam meg én neked. Nem voltál gyilkos, meg bankrabló, meg De mennyi mindent bocsájtottam meg. És akkor a nagyi, az úgy tényleg hívő asszony volt, úgy tényleg úgy háladással, uram, ezt is, meg azt is, meg amazt is. És a lényeg az, hogy délelőtre a nagyi eljutott oda, hogy ő kész együtt élni az apja gyilkosának adott kegyelemmel. Ez nem egy könnyű dolog. Kész együtt élni azzal a kegyelemmel, amit a másik kapott. És én nagyon tiszteltem ezt a nagyit, mert ez nem egy kis dolog volt, kis döntés volt. És annyira jó volt, egy hét múlva Pest-Lőrincen alkalomot, és ott volt ez a gyülekezet, Tokkal Vonóval, és annyira jó volt látni, tudjátok, hogy a középtájon dicsőítés emeli nagyi a kezét, mögötte úgy látni, hát mondom, így gyilkos testvér kezét, ahogyan az is emelkedik, és ezt úgy együtt látni, hogy a kegyelem az ott van, és elfogadja egyik a másikat. Nyilván a férfinak az nem könnyebb volt, hogy elfogadja, mint a nagyinak a dolgokat. Én nagyon megértem a jeruzsálemi gyülekezetet, amikor megjelenik Saul, az ige beszél is róla, hogy egyszerűen félelem töltötte be őket. Hogy az az ember, aki eddig a keresztényeket üldözte, börtönbe adta, nyomorúságot hozott Isten népének az életére, most itt van a gyüliben. És na most itt van, tudjátok, egy fantasztikus dolog, hogy van egy ember, akinek Isten tud a szívéhez szólni, hogy adj neki bizalmat. Ez mindig egy rizikó egy ilyen helyzetben, aztán végképp. Megbízni valakiben, bizalmat szavazni neki. Ő gyülekezet tele van félelemmel, és ez az ember, Barnabás, a vigasztalás fia, mégis bizalmat szavaz Saulnak. Ez egy fantasztikus dolog. Bizalomépítő ez az ember. És én azt gondolom, hogy az ember könnyen úgy eldobja magától ezt, hogy neki bizalmat kéne építeni, amikor ezt csinálta, azt csinálta, azt csinálta. De figyeljetek csak, érdemes odafigyelni Istenre. Mit mond az Isten? Isten is így gondolkozik? Dobd ki, zárd el magad tőle. Vagy azt mondja, fiú, nyisd meg a szívedet bizalom építésre. És Barnabás maga mellé vette ezt a keresztény üldözőt, és érdekes, hogy nem a keresztény üldöző, vagy hát volt, hatott negatívan Barnabásra, hanem Barnabás hatott pozitívan Saulra, és épült meg a szíve, elvitte az apostolokhoz, és beajánlotta őket, vagy őt, és aztán együtt szolgáltak, és az evangélium tudott menni, immáron ezzel a Saullal kiegészülve. Miért? Mert volt, aki bizalmat szavazott neki. És volt, aki építette ezt a bizalmat. Nem volt egy könnyű dolog, de mégis úgy tűnik, hogy működött, és megérte. Úgyhogy szeretném a szívetekre helyezni ezt, hogy nagyon fontos, hogy bizalom légkörben tudnak igazán működni a dolgok. Egy házasság, egy családi élet, egy gyülekezeti élet, akár egy munkahelyi terep, akármi. Bizalmi légkörben tud igazán hatékony lenni. És ez nagyon fontos, hogy ne csak elvárd azt a légkört, hanem te magad is, ha Isten a szívedet készteti, akkor légy bizalomépítő. Ne állj ki olyan gyorsan ebből az egészből. A macerás az. Meg kell harcolni neked is, akár félelmekkel, az. De mégis, ha Isten indítja a szívedet, állj be bizalomépítőnek. Oké. Okay. Amen, amen, amen. Zúg, morajlik a gyülekezet. Igen. Halleluja. Na, de hát ez a Barnabás nem állt meg itt. Hát ez egy csodapofa. Cselekedetek 15:36. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajozott Ciprusba, Pál pedig Szilászt választott társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Na, egy új helyzet. Itt nem a félelmet említi az ige, hanem itt voltaképpen egy csalódás van. Pál azt mondja, hogy Pamfiliánál ott vagyunk, ott szolgálunk, aztán egyszer csak Márk lelép. Mondjuk ilyet már csinált a Gecsemánéban is, hogy jól elszaladt. De ami lényeges, hogy Pál szívében ott van egy csalódás, hogy azt, aki ott hagyta a munkába, akiben csalódott, hogy ő nem akar azzal tovább menni a szolgálatba. Én nehogy félreértés essék, tehát itt most nem Párról nem úgy beszélek, hogy Pál testvér, hát hogy tehettél ilyet. Egyáltalán nem így akarom szembeállítani a kettőt. Mert ő élte meg igazán ezt a csalódást, és nem Barnabás, és Pálban nem volt ott az a készség, hogy most neki ebben úgy szerepe lehetne, és úgy tudna hasznos lenni, hogy bizalmat épít újra Márkkal kapcsolatosan. De ott volt Barnabás. Ez az ember, ez állandóan ott van, ahol bizalmat kell építeni, és hát igen, Márk ilyen szaladgálós ember, igen. És ott hagyta, ott csalódást okozott, igen. De Barnabás úgy van vele, én mégis bizalmat szavazok neki. Ez megint egy kockázatos dolog. Mi van, ha bedől? És tudjátok, a bizalomszavazásban mindig van kockázat. Mi van, ha csalódni kell újra? Mi van, ha nem sikerül? És ez mindig egy rizikóval járó dolog. De egyszerűen én azt látom, ha Isten indít valakit, akkor ezt a rizikót fel kell vállalja. Mi van, ha nem sikerül? Ha Isten késztetett, akkor ebbe számolj azzal az Istennel, aki ebbe társad lesz, aki ebben segíteni fog. És egész egyszerűen Barnabás maga mellé veszi Márkot, és valahol megint azt tűnik, hogy mint ahogy a félelmet tudta legyőzni a bizalomépítés, úgy a csalódást is le tudja győzni a bizalomépítés. És ez egy nagyon jó dolog. Pál egyik utolsó levelében így ír Márkról: egyedül Lukács van mellettem, vagy velem, Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Na, ez elég jól hangzik. Pál szíve is már úgy tűnik, hogy egy kicsit fölengedett, mert valahol látta azt, hogy Márk bizonyságát adja annak, hogy tényleg Istennek egy szolgája tud lenni. És én hát csak úgy még hozzátenném azt, hogy mellesleg még Márk írt egy evangéliumot is. És ha nem lett volna egy bizalomépítő, akkor három evangéliumról beszélnénk. De volt egy bizalomépítő, aki bizalmat szavazott ennek az embernek, és aki mellett fölépülhetett ez a Márk hűséges emberi, hűséges szolgává, aki Pálnak is aztán már hasznára lehetett, és azt mondom, hogy Márk számunkra is hasznunkra lehetett, mert megírta, már igaz, hogy a legrövidebb evangéliumot, de megírta. De a legtöményebb, igen, és azt hiszem abba van, amit én nagyon szeretek, az azonnal. Legtöbbször Márk evangéliumán van, hogy is azonnal meggyógyul. Ez csipem nagyon. Mondjuk még abban az órában az is jó. Na most figyeljetek, aki bizalmat vet, az bizalmat fog aratni is. És ezt látom, amikor az Abcsel 11.27, amikor azt olvassuk, hogy ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába, előállt egyikük név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek Jeruzsálemben lakó testvéreiknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. Az antiókiai gyülekezet hallott a jeruzsálemieknek a helyzetéről, szükségéről, és úgy voltak, hogy segítenek nekik. Gyűjtést tartottak, de ki fogja elvinni a pénzt? Kire lehet lábízni a pénzt? Hát, hogy 500 kilométert kellett menni, és az nem olyan szép autókkal, mint manapság, abban sok veszély is lehetett, rablók, meg egyebek. Kire bízhatjuk rá ezt a sok pénzt? Hát valahol a bizalomépítő mindjárt szóba jött, hogy akkor Barnabást küldjük. Hát Barnabás meg úgy volt vele, hogy Saul az már alapban, benne van a kalapban, úgyhogy rögtön mehetett is vele, úgyhogy őket bízták meg, hogy elvigyék a segítséget. Egyszer, hát évekkel ezelőtt volt ez, Budapesten egy bapti gyüli imaházat épített, és az építkezésen, akkor még tudjátok a pénzeket nem lehetett bankba, gyüli pénzt nem lehetett bankba rakni, hanem a pénztárosok kazettába, ágyuk alá, meg legkülönbözőbb rejtek helyekre dugták el a pénzeket, és hát így működött annak idején, és a gyüli, hogy építkezett, a pénztáros is ott volt az építkezésen, és ő valami, nem tudom, aki mesélte ezt a részt, nem mondta, hogy valamilyen szakember volt, és ott éppen arra a szakemberre szükség volt. És jelezték, hogy jön valami anyag, és azt ki kell fizetni. És akkor ott volt a gond, hogy jön az anyag, ki kell fizetni, de nincs itt a pénz. De a pénztáros nem mehet haza a pénzért, mert most neki itt kell lenni. Akkor ki menjen el a pénzért? Hát akkor a pénztáros a tesóknak mondta, tesók, az a helyzet, hogy jön az anyag, ki kell fizetni, ki az, aki elmegy, hogy elhozza a pénzt. Mindenki úgy érezte, hogy ő olyan fontos az építkezése, hogy ő nem fog menni sehova. És hát ott könyörgött a pénztáros, hogy valaki menjen már el. Na egyszer csak jön valaki fel, mit kell csinálni, mit kell segíteni? Elmenni a pénzért, tesó, a címere. Vállalod? Vállalom, persze. És akkor megkapta a kulcsot, hogy hol lakik, a címet, megkapta azt, hogy a lakásban hova kell menni, melyik szobába, melyik ágy alatt, és a többi, mennyit kell elhozni, és a többi. És akkor ez illető elment, és akkor pénztáros testvér tovább dolgozott, és egy idő után megállt. Azt mondja, figyeljetek, ki volt ez az ember? Mert én nem ismerem. Azt hittem, hogy ide tartozik, és egyből, hogy megbíztam benne, adtam neki. Ki is, mert senki nem ismerte. Na, ugye, hát az ima élet beindult, mondanom se kell, és hát ott nagyon kétségbe estek. De aztán jött egy tesó, aki mondta, hogy én ismerem, én hoztam. Na, akkor megnyugodtak, jó van, ő hozta. Igen, hoztam, két nappal ezelőtt szabadult a börtönből, betörés, lopás, tarararám, és úgy gondoltam, ebbe a körbe jó lesz neki, és itt tud közöttünk lenni, és hát az ima élet az fokozódott, ugye, hogy na, mi lesz a gyüli pénzével. Később a vállalkozó, aki pénzszállítási vállalkozásra adta magát, elmondta azt, hogy amikor megkapta a kulcsot, akkor tényleg kezdett hinni Istenbe, hogy milyen jó is ez az Isten. Megszabadult, azt mindjárt így megáldja őt. Be se kell törni, nem kell fölborogatni semmit. Egyből megy oda, nyitja ki, veszi ki, és hogy tényleg ez az Isten ennyire szereti őt. És ment, és ezzel a gondolattal, hogy lenyúlja az egész pénzt. De ahogy ment, egyszer csak eszébe jutott egy olyan gondolat, hogy Ő benne soha életébe így meg nem bíztak. És ez egyre erőteljesebb lett ez a gondolat. Benne most egy csomó ember megbízott. És ő most megy, és hát ezzel a gondolattal, hogy lenyúlja a pénzt. És nem tudta megtenni. Azt, amennyit kellett, azt kivette, elvitte, és visszazárta a kazettát, és többi pénzt ott hagyta. És szóval ez, hogy benne megbíztak, ez egy olyan változást indított el, hogy tényleg megtért. Utána már nem volt kérdés, hogy ki ez az ember, mert onnantól már tudták, hogy ki ez az ember, sőt, ha jól emlékszem, akkor egy diakónus is lett belőlem. Ilyen szolgálatkész, hogy tudjátok, megy a pénzért. Szóval ez egy nagyon jó dolog, amikor valakinek bizalmat szavazunk, lehet, hogy nem érdemli meg, lehet, hogy volt csalódás is vele kapcsolatosan, de tudjátok, a bizalom az tud emberekben munkát végezni. És az a bizalom tud felépíteni dolgokat, tud megváltoztatni dolgokat, akár embereket is tud megváltoztatni, hogy bizalmat kapott. Pál is mondja azt, hogy amikor övéit üldöző erőszakos ember voltam, azt mondja, mégis bizalmat nyertem. Szóval ez egy fantasztikus dolog, a maga a bizalom. Egyrészt az, hogy Isten is ad bizalmat, ad esélyt neked is, nekem is. Tehát hányszor volt már, hogy kaptunk új esélyt? Én sokszor kaptam, megmondom őszintén. És megmondom őszintén, az is nagyon jó volt, hogy Isten még mindig bízik bennem. Még mindig eljöhettem Székesfehérvárra. És annyira jó, tudjátok, amikor átéljük azt, hogy Isten így viszonyul hozzánk. És ez az Isten, aki így viszonyul hozzánk, nagyon sokszor akarja azt fölépíteni bennünk, hogy te is, vagy én is legyünk bizalomépítők. Félelem, csalódás, kifogások, lehet sorolni őket. De mégis lehet fölvállalni Istennel azt a rizikót, hogy mégis bizalmat szavazok, és a bizalom az valamit el fog végezni. Aztán, na mennék tovább a szolgálatokkal kapcsolatosan. Ugye ez keresztény viszonylatban, gyülekezeti viszonylatban egy nagyon lényeges dolog, a személyes a bizalom is, tehát hogy személyileg legyen bizalom. A másik meg, hogy a szolgálatok iránt is legyen bizalom. Ti tudjátok azt, hiszen itt éltek ebben a gyüliben, hogy nagyon sokféle szolgálat lehetséges falakon belül, falakon kívül, és nagyon fontos dolog az, hogy tudni vagy felfedezni a másiknak az elhívását, ajándékát, hogy Istennek mi a terve az életével, és hogy emellé állni, vagy ezt támogatni. És ez egy nagyon jó, amikor a szolgálatokat is tudja az ember támogatni. Nem csak a szolgáló személyét, hanem magát a szolgálatát is tudja támogatni. De ehhez is kell egy bizalom. Mert hát biztosan tudjátok, hogy azért a T betű sokszor ott van a szolgálóknak a hátán, hogy kezdők, és egy kezdőnek bizalmat adni, bizalmat szavazni, nem kis dolog. Van, amikor vannak szolgálatok, ahol magát a személyt lehet, hogy nem is ismeri az ember. Kérdezem, amikor felszállsz egy buszra, elkéred a buszsofőrtől a jogosítványát? Vagy egy repülőre? Én többször ültem a pilóta fülkébe. Egyszer se kértem el, hogy figyelj, mutasd meg már, légy szíves, hogy egyáltalán van jogosítványod a repülésre, mert felszállni felszálltunk, de a gravitáció is le tud vinni, az is igaz, de te is le tudsz vinni engem. Nem ismertem se a pilótát, se egy buszsofőrt nem ismerünk valószínű. Mégis bizalmat szavazunk a szolgálatának. Egy a Krisztus testen belül azért ott jelen van a személyekkel kapcsolatos ismeret is, tehát ott személynek is adunk bizalmat, de nagyon fontos az, hogy a szolgálatának is tudjunk bizalmat szavazni. Olvasom a Barnabási igét. Napcsel 11.25. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Szóval Barnabás fölismerte azt, hogy neki munkatársra van szüksége. És felismerte azt, hogy ez a Saul, ez jó munkatárs lehet. És ő bizalmat szavazott a Saul szolgálatának is, nem csak személyének, a szolgálatának is. És maga mellé veszi, és együtt szolgálnak. Én nagyon lényegesnek tartom, tudjátok azt, hogy bizalmat szavazni a szolgálónak. Most tök mindegy, hogy milyen szolgáló. Legyen az ajtónál egy fogadó ember, legyenek dicsőítők, mikrofonos emberek, igehirdetők, vagy lelki gondozók, vagy akármi. De nagyon fontos, hogy ne a bizalmatlanság lengje körül annak az embernek a szolgálatát, hogy ugyan nagyon buzgó, meg nagyon lelkes, de a szolgálata az nagyon gyenge. Hanem kapjon bizalmat, hogy tudjon felépülni a szolgálata. Én nagyon lényegesnek tartottam azt annak idején, és a gyülekezetet tudatosan tanítottam arra, hogy amikor újak állnak be dicsőítésbe, ige szolgálatba, vagy bármibe, házi csoportvezető, teljesen mindegy, hogy adjanak bizalmat annak a szolgálatnak. A szolgálónak is, de a szolgálatának is. Adjanak bizalmat, támogassák, bátorítsák, emeljék a szolgálatát. Én hiszem azt, hogy minden szolgálatban van valami pozitív, amit ki lehet emelni. Hát volt olyan, aki, tudom, azt emelte ki mindig, hogy hát ez csodálatos volt, jó rövid. Neki ez volt az ékesség. De nem kárhoztató volt, emelő volt. És meg lehet, tudjátok, találni minden szolgálatban azt, ami építő volt. Aki keres, talál. Én szoktam hozni a példát otthonról, hogy én azon vagyok mindig, hogy a feleségemnek a főztjét mindig megdicsérem. Ez olyan jó ízű volt. Ez olyan formás volt. Ez olyan szép színű volt. És egy csomó mindent lehet, tudjátok, éppen megtalálni, ami miatt ezt lehet mondani. Hogy köszönöm, és hálás vagyok. Ma is káposztás tészta volt, és megdicsértem. Pedig csak melegítette, és nem frissen főzte. És hát a káposztás tészta az még úgy jobb is. Igen. Na hát ez volt a fő dicséret, igen. Szóval egész egyszerűen meg lehet találni azt, amit ki lehet emelni, amivel lehet bátorítani. Én amikor olyan szolgáló, aki odaállt, és még tényleg tébetű volt a hátán, és prédikált, én mindig vagy annak idején a papírt vettem elő, vagy aztán most már a számítógépet, hogy jegyzeteltem. És aztán biztos lehetett, hogy nem a hibákat jegyzetelem, és akkor a végén, de figyelj ide, ezeket meg azokat mondtad, és akkor, mert annak idején, mikor teológus voltam, volt ilyen pásztor, aki így vett elő engem, azt olyan jegyzetet csinált, hogy az csak na, és elmondta, hogy mi volt a rossz benne. Hát megmondom őszintén, ezzel nem bátorított engem. De én egyszerűen bátorítani akarom a szolgálókat. És van, amikor, tudjátok, azt kérem a gyülekezettől, hogy gyülekezet, van, hogy eljöttök ide, és vártok szolgálatot azzal, attól, vagy azoktól, akik ide állnak. És ez teljesen jó, ez normális. De van, amikor nektek kell szolgálni az új szolgálók felé. És szolgáltok azzal, hogy nem a hibát keresitek, és jaj de uncsi, hanem azzal, hogy ha valamit tényleg olyan, akkor imádkozol érte. Miért? Mert vetsz az életébe, vetsz a szolgálatába, és emelni akarod az ő szolgálatát, és bizalmat szavazol neki, hogy most még egy kicsit így beszél, meg úgy beszél, de Isten föl fogja építeni az ő szolgálatát. És tudjátok, amikor bizalmat szavazunk a szolgálatoknak, akkor higgyétek el, azok szépen fognak kiteljesedni. Aztán, hogyha tényleg kiderül, hogy más szolgálati területről van szó, ahova neki be kell állni, akkor majd be fog állni. De akkor az is ki fog derülni szépen. De annyira fontos, tudjátok, hogy a gyülekezet is ilyenkor vessen a szolgálatokba, és vessen abba, hogy a szolgálók szolgálata tudjon felépülni, és tudjon kiteljesedni. És ehhez van, amikor másképpen kell hozzáállni. És sokszor én is érzékeltem azt, hogy még olyan kezdőként szolgáltak. De tudjátok, egy ilyen atyai szívvel fiakat hallgatni, elolvadok. Komolyan mondom. Fantasztikus, de jó. És nézzétek meg a szülőket is. Ha egy bukfencel egyet, odáig vannak, hogy egy bukfencet csinált is. Keresitek, és jaj, de uncsi, hanem azzal, hogy ha valamit tényleg olyan, akkor imádkozol érte. Miért? Mert vetsz az életébe, vetsz a szolgálatába, és emelni akarod az ő szolgálatát, és bizalmat szavazol neki, hogy most még egy kicsit így beszél, meg úgy beszél, de Isten föl fogja építeni az ő szolgálatát. És tudjátok, amikor bizalmat szavazunk a szolgálatoknak, akkor higgyétek el, azok szépen fognak kiteljesedni. Aztán, hogyha tényleg kiderül, hogy más szolgálati területről van szó, ahova neki be kell állni, akkor majd be fog állni. De akkor az is ki fog derülni szépen. De annyira fontos, tudjátok, hogy a gyülekezet is ilyenkor vessen a szolgálatokba, és vessen abba, hogy a szolgálók szolgálata tudjon felépülni, és tudjon kiteljesedni. És ehhez van, amikor másképpen kell hozzáállni. És sokszor én is érzékeltem azt, hogy még olyan kezdőként szolgáltak. De tudjátok, egy ilyen atyai szívvel fiakat hallgatni, elolvadok. Komolyan mondom. Fantasztikus, de jó. És nézzétek meg a szülőket is. Ha egy bukfencel egyet, odáig vannak, hogy egy bukfencet csinált is.